0: Meg sátorvas, hogy előre esnének, úgyhogy mindig guggolnak. Nem ül, guggol, mind állandóan guggolnak. De ott nincs is szék, nem szokás. Megkapta az első szakácsát. Pepe bement a konyhába, és a metlaki lapon guggolva vágta fel a marhahúst. Ali. És mondta ki Pep, hát Ali, ott van a kredenc, azon kéne felvágni, és másnap reggel a kredencen guggolt. A kultúrák találkozása. Jártam diplomaosztón nemrégiben, megfigyelőként vettem részt, egy haverom kapott diplomát. Matematikus szakon sikerült végeznie. Matematikus, fizikus, reaktortechnikus diplomaosztó volt. A b***n ilyen esőemberavató. Az első három sor az csak Dusty Hoffmanokból állt, ilyen furcsa. Mondom, ez a bolond ballagás, hogy az igaz? Ez már az igaz? De még az öltönyük is kapuszt is, az a fajta társaság. És jött a rektor, aki már elvégezte, de hát szintén Dustin Hoffman, így kezdte a speech-ét. Hangolt először tegyük fel, hogy szól a mikrofon. És csak ilyen fizikai példamondatokat mondod végig, hát az a fajta, akitől megkérdezik, hogy családi állapota, két fiam van, A és B. Az asszony X! Hát akkor egy portrét átnyújtanék a kedves közönségnek, ajándékba hoztam a Szentlászói freskóról. Kassa Pista portréját, aki bulémiás, de csak az input van meg, szóval ő koleszterin függő, de nem adja ki. Nagyon szeret enni, 42 kilóval született a Pista. Disznóvágás a csengő hangja. A fia Zsolti 116 kiló, azt mondta, gilisztás a gyerek, nem tudom, mi van vele. És a hálószobában nem éjjeli szekrény, hanem két 70 literes lehelhűtő. Duru Zsolt, kérdezem tőle, hogy az asszonnyal hol találkoztak. Hát nem a fogyókúra tanfolyamon futottak össze. Bába voltunk, fölkértem táncolni, simogatom, tarja, karaj, dagadó. Meg kell, olyan aranyos volt, meg kellett zaválni. Na még egy ilyen lirai történettel búcsúzom. Nagyanyámat műtötték, ilyen izét kapott futómű és lengéscsillapítás, ez a csípőprotézis. Eddig harmadik Richardként közlekedett, de most már Tigris Bukfencel hozza a szénakazdat az udvar széléről. És van a gangsterfilmekben ez a mexikói felállás, amikor mindenki mindenkire pisztolyt fog. Ismerik ezt, vagy? Jó. Ez nálunk megismétlődött, ültem a teraszon, jön egy szénakazal, nagyanyám hozza félkézzel. Mondom, mama, hagyd ott, majd én elhozom, hagyja ott, anyu, ne! Anyám meghallotta, friss volt a műtét, aggódik. Mit jelensz, anyu? Mondom, nyugi, anyu, ne bánts már a mamát, mire nagyanyám, hagyd békén anyádat! És bevittük látogatóban nagyapámat a kórházba, felkészült egyedül az öreg, bombon, kalap, banán, kórházi szett, és állt a kórházi ágy szélén, mi az első gondolata az örök nőnek, az örök Évának? A kórházi ágyon ébred fel az altatásból, meglátja a nagyapámat. Hát csak ezt az inget találtad. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!
1: Bödöcs Tibort láttátok, hallottátok. Bucsú Szent László. Mindenki alkeszott szinte, de mindegy. Na most elnézést kérek az előző kimenetelemért, nekem az asszisztencia azt mondta, hogy a jobboldali kiáraton kell kimenni, csak közben lefalaszták is. Én meg nem mertem a Tibinek a hátam mögött ott lenni végig a műsoron, ez kicsit rosszul néz ki, berúgtam a falat, úgyhogy most kész srác tartja azt a habszivas falat, nem érdekes, tehát szét van ütve az egész berendezés, ennyi van, Miskolci vagyok, szétütöm. Lelapoztál valamit, amit nem tudtam elolvasni. Ja igen. Szóval van nekünk egy asztalosunk, nem tudom kinek milyen asztalosa van, nekünk az asztalosoknak az archétípusa, fölhívom telefonon, hogy Tónika bácsika, 4 hónappal ezelőtt rendeltünk nálad egy könyvesszekrényt. Szárad a fa. Hát mondom, de bútorlapból rendeltük, az is. Tehát nem tudod megfogni. Na és ő hétvégenként ilyen hűtőmágneseket árul, a felesége meg az apósa megcsinálja, ő kocsival levisz őket különböző vásárhelyekre, ő kulturáltan berúg 2 napra, az asszony meg az após hozza a lóvét, tehát teljesen jó a munkamegosztás, és ő mesélte, hogy egy híres várunk ezen.

éves lett, és meghívták annak idején az akkori miniszterelnököt. El is jött a miniszterelnök, nem volt semmi tüntetés. A miniszterelnök szépen lement a beszédje, és jött a speaker, és azt mondta, köszönjük miniszterelnök úrnak a beszédet, most a díszsortűz következik, majd a himnusz hangjai csendülnek fel. És jöttek a katonák, lőttek a levegőbe, indult a himnusz, és a halk résznél a 26. sorból egy borgőzös hang megszólalt, nem találtátok el, bassz meg! Na most fogadjátok szeretettel a Comedy Central új felfedezetjét, Pesterzsébet ördögét, Rekop Györgyöt!

0: szeretettel köszöntök mindenkit. Hát tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy Aranyosi ilyen kimerítően felkonferál. Nem tudom, hogy észrevettük-e így a 4 évad alatt, hogy Aranyosi némi nemű kihívásukkal küszködik az S és S betűk kiejtésével. Na most én például kombinon utazunk, ugye nagyon híres színészek és szinkrohangok mondják be, hogy hol járunk éppen. Aranyosi így hangzana, hogy Moszkva tér következik. Nem tudom, hol nyílik az ajtó, kész, meg kész. Tehát Aranyosi így oldaná meg, de én alkalmaznám. Na most egy nagyon rövid közvéleménykutatás, de őszinte közvéleménykutatás. Tegye föl a kezét mindenki, vagyis hát legalább az, akinek fingja nincs arra, hogy én ki vagyok. Tehát őszintességet, egy, mindenki tudja, ki vagyok? Na, ez az, put your hands up in the air. Tehát senki nem tudja. Egy vidéki fellépésen az volt, hogy öcsém az első sorban ült. Ugyanezt megkérdeztem, mindenki fölrakta a kezét. Öcsém kinéz, majd ő is. Tehát nem vállalta föl. Na most mégis egy kicsit ismerős lehet az arc szerkezetem. Hát egy másik vidéki fellépés alkalmával az történt, hogy fellépés előtt kint stresszeltem, szívtam a cigarettákat, és látom, hogy egy kisebb embercsoport, egy ilyen 5-6 darab állnak, és megszólít az egyik, hogy te ne haragudjál már, álljál már meg, légy szíves. Aztán jöttek, és akkor láttam, hogy csak 3 darab ember. Mondja nekem, hogy te figyelj már ide, te vagy a kisöcsém kedvence, aláírod ezt a papírt. Ez hol látott? Mert hogy én még nem voltam sehol, kinek írhatom? Markukának legyél oly kedves. Markukának baráti üdvözlettel Rekop György. Nézi a Pali. Te figyelj már ide, te nem a Dopman vagy? Nem mertem azt mondani, hogy nem. Tehát ha azt kérdezi, hogy nem a Dundika vagy, akkor is azt mondom, hogy de. Mondtam neki, hogy amikor hogy? Most mi vagy? Dopman. Akkor ne legyél köcsög, úgy írd alá, jó? Tehát ez így működik. Említett Péter, hogy Erzsébet vagyok, 20. kerületből érkeztem. Nagy családban nőttem fel, van egy zsákhugom, meg egy öcsém. Az öcsém az meg hasonló felépítésű emberke, mint én. Csak 2 méter 1 centi és egy diszkrét 140 kiló. Na most ő róla szoktam mesélni, hát ő egyetemista és alkoholista, így hand in hand, ugye sosincs pénze, de mindig atomkész van. Na most, hát öcsémmel az szokott történni, hogy minden egyes elmenetelünkkor ő matt fekszik. Keresztapám elvitt minket egy ilyen céges rendezvényre, az ő cégének a rendezvényre, ahol paintballozhattunk, tudjuk mi, az ilyen festékpatronnal lövöldözünk. Előtte fogyasztottunk erdélyi pálinkát. Na most ez egyházi pálinka, azért egyházi pálinka, mert Erdélyben ez felelős a legtöbb Jézus és Mária jelenésért. De komoly hatásmechanizmusa van, tehát a 3. feles után boldoggá avatod magad, a 4. után megjelenik Mária, az 5. Jézus, a 6. felelevenedik a Betlehem, te vagy a 3 királyok utána és 8 fölött passió. Na most öcsém egy ilyen passiós állapotában indult el paintballozni, 2 perc után jött, be vagyunk öltözve tényleg, ütjük egymást ezzel a festékgolyóval, 2 perc után odajött a komplexumnak az üzemeltetője, és megkérdezte, hogy veletek van az a nagy darab disznó. Ilyenkor nem vagy bátor, tehát nem vallod be, hogy igen az öcsém, hanem megkérdezett, hogy miért mi van. És azt mondta, hogy csináljatok vele valamit, mert félmeztelenül fekszik, fölfelé lövöldözik, és azt kiabálja, hogy szabadságharcos vagyok. Köszönöm szépen. Na várjál, van egy ilyen öcséd. Szenzációs, amikor elmentek nyaralni, mert olyan helyre mentünk el nyaralni, soha az életünkben nem hagytuk el az országot, befizettünk egy all-inclusive egyiptomi nyaralásra, öcsém, apám meg én így 3-asba. Említettem, hogy először voltunk nyaralni, minden szart lefényképeztünk, tehát így mentünk, a repülőn külön minden széknek a sorszámát, hogy elhiggyék, hogy ültünk repülni, és hogy föltöltsük az nyaralás mappát, tehát az nagyon fontos. Na most, hát ugye ilyen mennyiségű fényképezésnél nagyon hamar betelik az 1 gigabyte. Hát öcsém a 6. ilyen koktél sör rövid kombó után ravasz volt, ő kicseréli a memória kártyát. A mechanizmus a következőképpen zajlik le. Fényképezőgépet előveszi, kinyitja, kiveszi belőle a micro SD memória kártyát. Tudjuk mekkora? Mint a kis ujjam körme. Beteszi a szájába, keresi a másik memória kártyát, lejti a fényképezőgépet, meg. Memória kártya nem van. Köszönöm. De várjál, jön oda, hogy baj van. Mi baj van? Lenyeltem a memóriát. Mondom, nézd, én 5 évesen nyeltem le a k***r tojás játékot, te 22 évesen egy memóriakártyát. Azt mondja, mi lesz most? Mondom, maximum szarsz egy 1 gigásat. Ne foglalkozzál vele, aztán várjál, rájött, hogy ez ki fog jönni. 2 napig nem volt szeszt, mert védte a gyomorsavtól a memóriakártya. 2 nap után jön, hogy itt az idő. Mondom, akkor bemész és elintézed, azt mondja, júj, de izgulok. Mondom, ne aggódj, nem hívod elő polaroidba egyből. Tehát elmegy, megtörténik a mechanizmus, jön oda, hogy baj van. Mi baj van? Hát olyan vécé volt, hogy egyből a lukba szarsz. Tehát nem volt ez a kis átmenet. És behív, hogy ezt nézd meg. Bement, Jézusom. Öcsém azt mondja, korrekt. Én kiszartam, te vedd ki. Nem. Nem veszed ki? Nem. Mit mondunk anyunak? Hát, hogy szó szerint elszartál 1 giga egyiptomi fotót, ne foglalkozzál vele. Köszönöm szépen a figyelmet, további kellemes szórakozást. Köszönöm.
1: Közel akik hozzánk is. Rekop Györgyöt, Pesterzsébet démonját láttátok, hallottátok? Most egy kis reklám következik, ne menjetek messzire, mert azonnal folytatjuk.
2: Aki még házra van, felméri Péter. Mindjárt jövünk.

Köszönjük szépen, hát remélem mindenki vesz lábgomba krémet, úgyhogy... Ami engem nagyon idegesített a nyár végébe, az ősz elejébe, ezek a... Az van, hogy kislányok jöttek, és Ádámka itt van, hogy ilyen fekvőhelyet csináljanak, hogy... Szóval, ami engem nagyon idegesített ebbe a nyár végébe, ősz elejébe, ezek a végkielégítés ügyek, megvannak ezek a dolgok. A BKV-nál volt olyan pali, aki 5 hónapra kapott 40 milliót, meg 4 hónapra 30 milliót, meg egy nullát még utána írtak, szóval ilyen gyönyörű szöveg a szerződésbe. Azt mondta egy barátunk, hogy ha ezek 5 perccel később születnek, már rókák. Úgyhogy a MÁV-nál meg volt egy olyan, hogy valaki 10 hónapra 120 millió forintos végkielégítést kapott. Én azon gondolkoztam, hogy 10 hónapra 120 millióért én nem mávos lennék, sin. Hát így beállnék a Miskolc-Budapest fővonalba, így. Jaj, jöjjön a vonat, öcsém, jöjjön, menjen 120 millióért. Hát rám is pisilhetnének ember, hát. Na akkor nyáron ránk figyelt a világ, a Formula 1, Forma 1-es versenyen, hát a Felipe Massát fejbe találta egy rugó. Meg van ez? Barátom mondta, hogy milyen jó, hogy nem traktorverseny, mert már nem lenne feje. És hát az RTL Klub szakértője, az mindig imádom ezeket a szakértőket. Hát nem is értik, hogy lehet ez a nagy baj, amikor ezek az új sisakok 3500 kilonyútonszor, kilopaszkánszor. Mondtam, nem vagyok túl jó matekból, meg fizikából, de... És így gondolkoztam, hogy így tévé előtt így visítottam, hogy persze, hát a sisak kibírja, csak benne a fejed nem. Nem tudom, ki ismer ezt a régi viccet, még apám korabeli vicc, amikor a német, a szovjet, meg az amerikai munkás tromfolnak, hogy kinek jobb a gumiipara. És ott mondja a német, hogy hát azt mondja, nekünk olyan jó a gumiiparunk, a Hosentrager, mert a nadrágtartomat beakasztom ide, leugrok a 8., a 7., így visszaránt, és semmi bajom nem lesz. Azt mondja, azt mondja amerikai, a nadrág, így elrágom ezt a rágógumit, beakasztom ide, leugrok, 8., 7. biztos, hogy visszaránt. Azt mondja, azt mondja, semmi. Azt mondja, miért? Hát azt mondja, nézzétek meg ezt a gumicsizmát. Azt mondja, miért? Hát azt mondja, a Szerjózsa kiugrott a 19. Azt mondja, és? Hát a Szerjózsa meghagyta a gumicsizmának, semmi baj. Na most nem tudom, hogy közületek ki milyen középiskolába járt, vagy egyáltalán jártatok-e középiskolába. Ez most ebből a szempontból nem is fontos. Én egy olyan középiskolába jártam, egy miskolci patinás szakközépiskolába. Ezzel nem lenne baj, csak a saját apám is előttem 20 évvel oda járt. Ez sem lenne baj, de sajnos az a fényképe az öregnek még mindig ki volt téve. Aranyosi József az 1964-es országos szakmai tanulmányi verseny első helyezettje. És ugye be kellett mutatkozni az első héten a tanárnőknek, mondom, kezit csókolom, Aranyosi Péter vagyok. Az ő fia. Hiszen a tanárok is apám fényképe alatt vonultak el, mondom, igen, az ő fia vagyok. Csak annyit, mint apukád, és lehetett látni a szemükbe, hogy már átvesznek egy kiváló dolgozó érdemérmet, mert én megnyerek nekik egy versenyt, csak sajnos én matekból, kémiából, hát a 2-es számrendszerbe küzdöttem. 0-1, 0-1, 0-0-0-1, körülbelül ez a tanulmány eredmény. És volt egy matematika tanárnőnk, rettegtünk tőle. Végig jött a folyosón, olyan volt pont, mint a Harry Potterben a dementorok. Így jött a nő. A tablóképek lefagytak a falról, félem. Így adott egyest. Egyes. Úgy hívtuk a mosolygó hóhér. És jött a folyosón végig, hát mondjuk nekem nem volt sok szerencsém, szóval jött végig a folyosón, csak ennyi volt, hogy Aranyosi egyes, írja be a rögtön a naplóba, majd aláírom. Ilyen típusú nő volt. Sárosi, ne pofázzon a hátsó padba. Matészság Zsuzsa, meg ne vágjon pofákat. És akkor lépett be az ajtón, le voltunk dermedve tőle, amikor mosolygott, akkor tudtuk, hogy valaki, hát szopni fog, ezt nem tudom másképpen mondani. És így megállt, és csak ennyit mondott, hogy ki volt az a fiatalember, aki tegnap iskolaidőben Ágikával a C-osztályból csokorodott? Mindenki lapult, pedig az egy konzervatív idő volt, tehát egy fiúval egy lány csókolozott. Tehát nem volt ez a csodálatos, hogy négy lány egy fiúval, tehát semmi.
egy-egy az egy ellen. És így... Senki nem mert jelentkezni. Sziklai Tibor! Te vagy most Sziklai Tibor. Álljál fel, a tanárral beszélsz. Álljál fel. Ne tedd zsebre a kezedet. Tiborkám, az iskolai rendtartás 22. A pontja kimondja, a tanuló az iskola idő elteltével a lehető legrövidebb út.

0: Megnézzük, ma kifelel nálunk!
1: Több ember ilyenkor funérlemeznek átszázta a fejébe.
0: Egyébként Ágika az előző órán már lefelelt.
1: Tudtuk mire, tehát itt nem volt kérdés.
0: Szikai Tibor! Hát véletlenül nálad nyílt ki a napló!
1: Véletlenül 11-et lapozott. Tibi eljátszotta a Partizánt lelőtték géppuskával című magánszámát, tudod, ez a... De hát nem lehet 40 percig lassan jönni, azért ezzel legyünk tisztán.
0: Na Tibikém, a következő feladat lenne a tét! Tessék!
1: Tibi így állt.
0: Nem tudod, Tibor!
1: Nem te.
0: Egyes!
1: Olyan egyes kapott Sziklai Tibi, hogy a T-betűsök is kaptak egy egyest. Be volt az egyes írva, azt mondja Tibi, tanárnő, hát én beteg voltam, én a 3 órával ezelőtti anyagra készültem.
0: Igen, Tibor. Hát mi volt 3 órával ezelőtt?
1: Na most ezt én tanárképző főiskolára jártam, ezt úgy hívják pedagógiai szakifejezéssel, tehát itt nem győzhet a diák, ennek a eklatáns pedagógiai szakifejezése sorbálás lószért. Tehát itt ezt másképpen nem lehet.
0: Hát mi volt? Jaj, meg is van Tiborkám! Fölírom a táblát! Tessék, Tibor! Hát azt se tudod!
1: Nem te...
0: Egyes!
1: Akkor már Zombor Attila is kapott egy egyest. Óra végén kiosztotta a röbb dolgozatokat. Be kellett diktálni ki milyen jegyet.
0: Sziklai Tibor!
1: Egyes tanárnő.
0: Jaj, Tiborka! Nagyon sokat gondolkoztam, mert a dolgozatod az olyan egyes és kettes között volt. De aki iskolaidőben Ágikával csókolózik a C-osztályból a Hősök terén, az nem érdemel csak egyest!
1: Így kapott Sziklai Tibi 3 egyest egy nap. És én ezért mentem el tanárképző főiskolára. Kicsi a pénz, de lehet a kölyköket szivatni. Hát év végén volt még egy felelés a kettesért, hát ahhoz képest a Nürnbergi per tulajdonképpen csak bábjáték volt. A következő fellépőnknek ez semmi, de semmi köze nincs. Fogjátok nagy szeretettel Erdélyből, Kolozsvárról, Mátyás király szülővárosából. Felméri Péter!

0: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök mindenkit. Felméri Péter vagyok. Van egy fontos kérdésem, hogy látnak-e engem mindenhonnan a sminktől? Tehát így az embert a puder alatt, mert ez nem a saját színem. Tehát én civilben nem így nézek ki, de nem erről akartam beszélni, hanem valami újdonságról, aktualitásról. Nemzetközi urállomás, megvan mindenkinek. Nem. Fent van az égen, és így úgy képzeljük el, mint egy csillagrombolót a ringispilen. Tehát, hogy ilyen ennyi szabadságfoka van, hogy így körbe tud forogni, és nem lehet lőni vele, de különben megállja a helyét a hasonlat, és emberek dolgoznak ott fent, általában ilyen három férfit összezárnak 3 hónapra. Dolgoznak, de nem akarok beszélni arról, hogy szabadidejükben mit csinálnak ez. Csak is rájuk tartozik, úgy érzem. És olvastam, hogy nemrég egy ilyen problémával küzdködtek, mégpedig azzal, hogy meggyűlik a rengeteg sok szar, és mit csináljanak vele. De nem baj, megoldották, befagyasztják a cuccot, és így kilövik az űrbe. És ez ahogy bekerül a légkörbe, akkor elég. Pont mint egy ilyen hulló csillag. Én ezt ilyen figyelmeztetésképpen mondtam el nektek. Hogyha esetleg ilyen romantikus estén kimentek a párotokkal, hogy na hát drágám, nézd már fel, egy hulló csillag szerencsét hoz. Kívánjunk már valamit, akkor így tudjátok, hogy mi az imádkoztok. Amúgy az a helyzet, hogy azok az emberek, akik fent dolgoznak, nagyon sokat tanulnak, meg dolgoznak, meg tanulnak, meg kísérleteznek rajtuk, meg teszteket oldanak, de hogyha egy ilyen vizsgán elbuknak, soha büdös életben nem kerülnek fel oda az űrállomásra. És milyen szar érzés lett, elgondolkodtam ezen, hogy egy ilyen ember mondjuk elbújik egy vizsgán, és soha nem kerülhet fel, amikor tudja, hogy előtte egy kutyának és egy majomnak már sikerül. Az van ezekkel az állatokkal, amin én így gondolkodtam, hogy minek lövik fel őket. Tehát, hogy így beteszik be a kurva drága űrhajóba a majmot, és így kilövik, és így... Nem értem, tehát úgy oda kötik, hogy a szabadságfok egy annyi, hogy mondjuk keresztbe tudja tenni a lábát, és így... Így utazik, úgyhogy ha jönnek az UFO-k onnan szemből, a föld fele, akkor vele találkoznak először az él űrhajóssal, és így meg is állja meg. UFO-k vagyunk. Rengeteg sok fényévre jöttünk, de barátsággal. És nézzek, az Uram Isten, ki ez? Mi ez? Honnan jött ez? Csubakának a nagy tatája, vagy mi az Isten ez? Ha a Földön ez az él űrhajós, milyen hülye lett a többi, aki otthon maradt? Tehát ezek... Hol valaki? Köszönöm a majom nevével a tapsot. Kovács András Péter említette ezelőtt pár héttel, hogy a Holdról is szeretnék beszélni, és tényleg beszélek a Holdról, mert az van, hogy vizet találtunk a Holdon. Ki az, aki tudta? Szeretném jelezni azért. Hát elég kevesen azért így. Többieknek szívás, hogy egy humoristától kell ezt megtudja. Tényleg vizet találtunk, de régebb nem találtunk, mert felment a kutya és a majom, de így nem találtak. Vagy lehet, hogy találtak, csak elfelejtettek szólni róla. Hogy így kérvegy ez a két balfasz felment, és így emberek így dollármilliárdokat öltek az egészbe, de ők így felmennek, leszarják az egészet, tehát nem tudom, miért küldték őket. De most találtunk, mert felment az ember, kirúgta az űrhajónak az ajtaját, és ott volt előtt a WC és a készszállító mellett a nem így volt. Nem így volt, hanem úgy volt, hogy felment az ember, és kiszállt az űrhajóból, és kapott egy palac szemiráit, Figo adta át. Nem így volt. Nem... Várjál, mert nem vizet találtak, hanem egy utalást arra, hogy ott van víz, hogy az ember kiszállt az űrhajóból, és ott volt egy poár így feldőlve. Rájött egyből így. Érezte. Nem csak poénkodó. Nem, az tört, valójában úgy van, hogy nem is folyékony vizet találtak, hanem ilyen víz, úgy írta az újság, ilyen víz molekulákat a kőbe, tehát ilyen vízkövet, nem tudom. Mert nincs kapcsán a Holdon, és akkor így vízkövel dolgoznak. Nem lehet meginni, de lehet nyalni. Ezt ezt nyújtja nekünk a Hold. És ezeket mind ilyen magazinokban, külföldi magazinokban olvasom, mert én Kolozsvári vagyok, hát Romániában így el vagyunk maradva az űrkutatással. Nem fényévekkel dolgozunk, hanem inkább ilyen kilométerekkel. Tehát nekünk Japán már UFO technológia. És ezért így Kolozsváron se egy űrhajókkal közlekedünk, hanem a***val. De a olyan, mint az űrhajó, mert mind a kettő megy, de egyiket se értjük, hogy hogyan. Hogy a most már említettem ilyen külföldi szavakat, nem tudom, megvan-e mindenkinek. A Révai nagy lexikonban olvastunk róla, ne. Elmondom azon, akik nem tudják, hogy mi ez a ez egy autó, hát Romániának az egyik presztízs márkája. El lehet képzelni, hogy milyen a többi akkor, de ne filozófáljunk ezen. Tehát van ez az autó, amit hát nem is gyártanak, hanem hajtogatnak. De valami fura kartonból, mert ez beázik és rozsdásodik is. És így hát origámisok dolgoznak a gyártósoron, ők ott ötletelnek rajta, és amikor tervezték az autót, akkor két ilyen dolog volt, amin így gondolkoztak a tervezők. Az egyik az, hogy hova hajtogassuk rá a légkondit, sehova, tehát így ne nagyon keressük. A másik pedig az, hogy a románok imádnak szotyizni, és így gondolkodtak rajta, mert szerte köpik a világba, hogy ne tegyék az ablaktörlőt inkább belőre. Mert így többet visz, végül is kívül maradt, és az van, hogy nekünk a családban van egy ilyen 34 éves, úgyhogy én csókolomot köszönök neki. Nem úgy tervezték, a 34 évet bírja, csak ennyit bírja még a német ragasztószallag. És akkor így járkálunk vele, hát egyszer egy forgatásra jöttünk haza unokanővéremmel, aki filmrendező, és csak zárjában megjegyzem, hogy szeretek ilyen rövid filmekben szerepelni, meg rendezni. Legutára Szabolcs barátommal, Tóth Szabolcs barátommal készítettünk egy ilyen filmet. Az a cím, hogy extrém magas le nem ugrók, és erről is szól. Tehát, hogy így, ez egy új sport, extrém magas helyekről így nem ugrunk le. Mert az emberekben benne van ez a vágy, hogy leugorjon, de mi így visszafogjuk.
1: Éjjel-nappal digi-digi-daj, tartana a nagy daj-daj. Szeretném a munkát, ilgadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigadigad eltollasodom. Építnék házat benne, öt szoba lenne, hozzá egy fürdőkamarát.

Még egy, mert lefele is kell. S kell még egy, hogy bámulják csupán. Lenne sok pulyka réce, kapban a háznál, kis csibe rántani való. Fog, hogy

agyom, jaj, ha egyszer megtollasodom. Látom már tullal, tüllel pici feleségem, ó, az a moszkvai sík. Illeg, billeg, libben a szoknya raj. Bársonyban térül, fordul, úgy süti nékem a töltött libanyakat majd. S képzeljék, ő fogyókúr.

Mind a tanácsomat lesnék, mind egy bölcs Salamonét. Csak egy szót, reptevje, megbocsáss, reptevje, bölcsebb vagy a híres csoda.

jöjjetek, csak nyitva lesz a ház. Lenne teli

0: egyezzünk meg, Istenem Uram, osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked oda fenn, s nekem egy kis pénz itt lenn.
1: Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom.
2: Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál.
3: Először is boldog új évet, aztán meg kis levest. Na, melyikötök teheti, fogja meg, aztán ossza szét, mert szeretnék tegeződni, jó? Adjál mindenkinek hatot. Vagy gyorsan, mert műsoridő meg megy. Tovább. Nem kér, jöjjön máskor is. Hát akkor tegeződjünk össze, jó? Szevasztok! Hát több pohár nincsen, majd máskor előre ütök. Hát ez ilyen. Tehát nyugodtan tedd azt, mert most el. Na. Nagyon jó, hogy eljöttetek, mert segítség kéne. Az az igazság, hogy igen-igen komplikált felvétel következik most. A végén majd te is meglátod, hogy igazam van. Sok mindent nem tudom, hogy hogy kéne mondani, meg hogy hogy szabad, meg hogy hogyan akarom, meg hogy hogy lehet. Arra kérlek benneteket, hogy segítsetek. Amikor valami valahogy úgy kicsit rázósabb, komplikáltabb, akkor így csinálni, és akkor mondom, világos, és már ugrom is, jó? Na hát akkor kezdjünk neki. Hát kérlek szépen, hogy mondjam csak, szóval, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt, gondold el, illetve látod is. Benne lesz egy ilyen műtő, akkor azon fogok majd feküdni, és orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak, és az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éves szintet. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? De olyan, mint az ópium, nem? Na, tényleg. Ópium miből készül, tudod? Mákból, ez az. Mákból. A rohadt kapitalistáknál, tudod? Ott készül mákból. Mert nálunk dumákból, tudod? Tadé, mondom, hogy kérek szépen... Ez még maradhat így? De bátor vagy, jó van. Ha visznek, akkor majd jössz, jó? Látogatóban, mi? Szóval én mondom, hogy segítség kéne, mert például délután beültek ide cenzék, képzeld el, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzura, hát ezt dicsértek, hogy remek, hát Géza, remek, és milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza, de amit tegnap mondtál, azt többet nem mond, de aztán hogy lehet csinálni, itt vannak a sintérek, értem már én, nem engedem magam megoperálni,
4: Lilu,
3: Elaludtam már, doktor úr! Mi van? Ki is, doktor úr? Ki is mérnek? Remélem nem jegyre, mint máshol. De ezt nekem most miért kell nézni? Rohadt függőt, húzza már össze! Szerintem rohadt késit így. Doktor úr, kérem, jaj! Oli, te segítottál? A frászt hozod rám.
5: Jaj.
3: Megütöttem ám magam, piszkos csúnyára. Eltörött a vörös borom, látod? Jaj. Lejöttem, mint a malévgép Prágában, mi? De most mi csak hagyjál, mert látom a gumit. De nem voltam mindig így. Ezt elmesélem. Képzeld el? Ez így ment körülbelül 300-szor. Szilveszter előtt 2 nappal. Mit ad Isten? Hogy nem elvtársak? Ez is maradhat. Így ennyivel a gumi mellé képzeld. Pácsú, letuhattam. Hát nagy port vertem föl, hát föntrős. Jött mindjárt a pletyka. Jött a szöveg, a közönség azt tudja keverni a dolgokat. Jött a szöveg, hogy ismeri feketejéket, van trafikjuk, és mindent tudnak. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt, mert összeverekedett a kabossal. Hát nézd meg! Ráfekszem meghol, látod? Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Mert ennyire aranyosak vagytok, és így tényleg segítetek és megnyugtattatok, hoztam egy viccet ajándékba nektek, húsvétra. Azt mondja, késő. És a kedvességem az túró, mi? Késő. Lefogadom, neked sincs már tojásod. Késő. Na nem baj, azért átadom. Egy egyszerű kis vicc, meg fogod hallani, tényleg semmi politika nincs, egy szó politika nincsen. Különben is ismersz, hogy én ugye nem szoktam a mű... Hogyne, hogy bevigyenek. Még egyszer, nem? Na, szóval... Viccelünk mi? Aztán 2-szer volt. Na, szóval... Húszki jelentezik, húszki. Szóval, egyszerű kis állatmese. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, te, várjuk meg a nyulat. Jön majd holnap megver, de most várjuk. De ma mély várjuk meg. Ha sapka van rajta, akkor azért. Ha meg nincs sapka, akkor meg azért. Oda mentek, páf, agyba főbe verték a nyulat. Azt mondja a farkas fiú másnap megint a rókámat. Te, megint várjuk meg. Hát tegnap már megvártuk. De ma még egyszer. De ma miért várjuk meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért várjuk meg. Ha meg nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek, hogy... Te nyúl! Adj egy cigarettát! Te miért parancsoltok? Füstszűrőst? Vagy nem füstszűrő? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka. Na? Ugye, hogy nincs benne politika, ugye? Egy szó politika nincs benne. Azért nekem mesélték, volt egy olyan időszak, amikor sok emberen nem volt füstszűrő sapka. Azért mesélték. Jaj, várja, itten be sem mutatkoztam még nektek. Na, várja. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Te ne lenni ennyire művelt, de. Hol végeztél, milyen szakon? Éjszakon, mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senki. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi? Aranyanyám, ez van. Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, ókos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. De Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Előbb picit becsaptalak ám. Azt mondtam, hogy se rokona, se ismerőse, de te ismersz engem. Én a magyar szocializmus vagyok. Nyugodtan nevezd csak Cucina. Hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Te, van jelmezem, és felveszem, eldobod magad. Ilyet nem látod. Nehogy elmenj addig, várjál. Stakot odolok. Azért ez már valami, mi? Sapka még nincs ám készen, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Ja, a sor mintának. Ide meg a startszámom. 45. Akkor ugrottam, tudod? Szakja egy ugrász, aztán több lett. Na most gyerekek, valamit szeretik tőletek kérni. Aranyosak vagytok eddig, le a kalappal, minden poént vetetek tényleg bátran. Nem ledermedni mostantól se, mert most kicsit még komplikáltabbak jönnek. Úgy, mint eddig, jó? Azért mondom, mert tapasztalatból tudom enni a részt, így lemennek is. Na, szóval. Bátran. Ezt most magamnak mondtam. Szóval. Ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Most szóltam, és már ilyen van. Á, most miért vagy ilyen most? Á, mi van, egy vállalattól vagytok? Igen? Hát akkor más, akkor nem szóltam, bocsáss meg. Ebből is lehet látni, hogy nálatok eltársak, üzemi demokrácia van. Ja, egyszerre tojtok be. Ez már valami. Most már én buzítalak titeket, nem ti engem, mi? Hát engedd el magad nyugodtan, kabaréban vagytok. Nem szabad pár napon, ne viccelj, hanem honnan tudom, akkor fele ennyi lennétek, honnan tudom. Na, jó, valamit még nem mondtam, várjam. Oda a műtőben nem azért vittek ám engem be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Nekem semmi bajom. És ezt nem értem, hogy ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak, én még ilyen nem tudom. Valamit mindig kivesznek belem, te ez mégis kell, akkor visszateszik. És egy csiki-csuki megy már 30-valahány éve. És amit kivesznek belőlem, az mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogy egyszer totál káros lennék. Kézded el. A legfrissebb ilyen játékuk az, hogy az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most, az a rohadék olajkályha mit teszik? Olajat a nyüves, jól mondod. A gáca fába bele se kóstol. Na most, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Hát hogyan másképp, ne vicceljék. Okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Na most, ez részve sikerült is. Szőni még nem tudnak, de a csöcsük már nől, ilyen sörcsöcs egy középre. Minden így mennek a bányászok. Na szóval, ezek a rohadt kapitalisták pedig a olajárát fölemelték, az meg ide begyűrűzött, ugye, meg ide aztán gyűrűzik gyakran főre. Na most, erre kimondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnel kell fűteni. Hát a francból van most megint szén, honnan van? Valamelyik okos elégett a falábát, nem? Na szóval az előbb, mikor a pufonon lejöttem, hát lezuhantam piszkosul szépen, mi? Visszagondolni is rossz. Úgy lezuhantam, mint annak idején az a szobor, amelyiket ledöntöttek. Sztán melyik szoborra gondoltam? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Igen, mert ledöntötték azt is. De rossz vagy, de... Azért mondtam, hogy azt is, ledöntöttek még egy másik. Nem. Vagy nem, amelyik szoborra én gondoltam. Azt nem döntötték. Azt felrobbantották. Ezek a piszkosok a hétszentség mindenki. Felrobbantották a magyar nép nagyvezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának szobrát. Elvtársak, A magyar nép nem felejti el ősfiát, nagy vezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segít az okos, csöccsöste emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabacombacom, merre kújtorogtok, hát de... Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél? Szárazat, ugye? Az a jó, az már kész van. Na. Akkor elmondom ezt a csöccsöste emléktáblát neked, elmesélem. Na, csak előbb megnyugszom. Szóval... Képzeld el, Erzsébet híd, budai hídfőnél a parkban van egy okos, csöccsöste emléktábla. Valami tanácsi népművelési akármit tette oda. Igaz, télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Hát, a hónak legalább esze van. Na. Na, idézem a csöccsöste tábla szövegét, szó szerint, azt mondjam. Nem, innen úgy. Budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a franc se kíváncsi, kérlek tényleg. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők most robbantgattak, ugye? Hát mire kell emlékezni a szocialista tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi, nézd le ránk! Nem felejtünk el, amíg élünk, meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Jaj, de megvisel. De most őszintén, gyerekeket, beszéljük meg. Na, nyugalom, Géza. Jó. Na, szóval, miért nem lehet kiírni erre a táblára a partizánok nevét? Most mondd meg. Hát nem voltak olyan sokan ott. Mit mondod? Ne idegesíts még te is, mikor én vergődök. Nevüket miért nem idek ki, mi? Nehogy üldözzék őket? Hát akkor a személyi számot nem kell kiírni, aztán kész. Egyébként nem tudom, tudod, de kis hazánkban a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők! De... Ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Ilyen riadó láncban. Itt a fejem közepe, előre. Keresnek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag, nem tudom. Hadd nézd, megy már a műtét, mindjárt megnézem, várjon. Már három orvos fekszik rajta. Keresi a zsebemet. Illetve a zsávámot, már nem a eddig kivetni való nincs benne? Áj, de szeretlek. Na, akkor megyünk tovább. Képzeld el, a műtőben az elején vettek ki belőlem egy igen-igen komoly fegyver. Ilyet még nem láttam. Ez egy igen komoly fegyver. Te a tangóharmonika az 50-es évek elejének igen komoly fegyvere. Ezzel ijeszgették a parasztokat, ugye? Nem mindegyiket, mert több paraszti osztály volt, ezt elmesélem. Volt a kis paraszt, a nagy paraszt, azokban ma is van még egy csomó. Ja. Komolyan. Aztán volt a föld birtokos, az agytrözt, tudod, az az agytrözt. Na most, tudod, ezzel ijeszgették őket, és amelyik paraszt nem igen tetszett, hát az volt a Kulák úr, a többi meg a szegény paraszt, ugye? Ebből különböző komplikációk voltak hazánkon kívül is, magunkon kívül is, szóval ez komplikált ügy. Na, ezzel írtották ki a kulákot. Ja. Minden rohadt kulák, hogy dögöljön el! Be a börtönbe! Ja, nem is mondtam, hogy önként. Sok helyen ezt így csinálták. Ja, ja. A kulák járt jól, bement a börtönbe, tudod? Megmondom, oda mentek a kulákhoz a harmonikával, hogy... Na kulák! Akarsz hallani csasztuskát? Hogy akar a franc, inkább a börtön, puf, és már ennyi szó. Csak kulák járt, jó! Kulák járt, jó, hogy bement a börtön, mert te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Eredeti múzeumi darab, figyelj! Ja? Kettőre van zárva, várjál. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mit nevetsz, ebből nem lehet baj. Tudok egy olyat, amiből baj lehet. Friss anyag. A jövőnk zálogának, az ifjúságnak adták a műsort. Az új 1 millió és fontos hangja. Azt hittem eldülök, figyeld. Szó szerint idézett. Állva pisálok, ülve kakálok, egyébként tisztességből szarul állok. Ez már valami. Mondom, mi ez? Mi ez? Kazinci verseny, vagy mi ez? Sanzon bizottság dolgozod, mi? Ahogy így hallgattam, azért szerettem volna egy verszakot még beénekelni nekik azt, hogy azon gondolkodom, miközben hallgatom dalát, remélem előtte letolta a gatyát. Így kell. Ez már valami, mi? A dal szárnyalt, röpült, meg aki csinálta, az is. Na, akkor vissza a csasztuskára. Szóval, eredeti múzeumi darab, azt mondjuk. Mi az ifjú kutörő

0: Kaj kizsákmányolással, nem kell az időn vissza, király. Ne szarj be, elvtáskám, ne. Nem jön vissza a király. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de te se.
1: Ma este a klubban Hatházi László, Szupkai Viktor, Mogács Dániel és az est házigazdája Hőhalmi Zoltán.

Jó estét kívánok! Köszöntök mindenki nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok. Ötödik adásunkhoz érkeztünk, most már azt hiszem mindenkinek nyilvánvalóvá kezd válni, hogy itt ez lesz, hogy így emberek állnak és beszélnek, szóval a mozgásszínházban ennyit tudunk nyújtani, hogy aki így a Benny Hill show nőtt föl, az így nem lesz, hogy így hirtelen 40 mesztelen nő elkezdene üldözni engem a gyorsított zenére, az nem lesz, vagy legalábbis idáig még nem volt, szóval hogy lehet benne reménykedni, de egy 90%, hogy nem lesz, ezt tudom mondani. Nagyon jó már a hangulat, én abban reménykedek, hogy mindenki azzal megy haza, akivel jött. Vagy ha összejön valakivel, akkor hát addigra szakítanak, ezt tudom elképzelni. Nekem egy haveromnak volt a legrövidebb párkapcsolata, egy vonaton volt. Jöttek föl Pestre, és Martfűn összejött egy lányjal, de tiszatenyő szakítottak. Ez egy ilyen, hát egy ilyen 8-8,5 kilométer, de félreismerte, szóval csalódott benne. Túl vagyunk egy 4 napos ünnepen, és ami nekem a legmegdöbbentőbb mindig, hogy minden ünnep alkalmából a televízióban lenyomják a torkunkon az összes Bud Spencer és Terence Hill filmet. Hogy én nem akarok itt tényleg konfliktus senkivel, biztos vannak Bud Spencer rajongók, meg a magyar humorban úgy van, hogy vannak tabuk, szóval, hogy Jézussal lehet viccelni, meg Hitlerrel, de Bud Spencerrel ne csináld, és nem lenne ezek gond, csak nem készülnek új Bud Spencer Terence Hill filmek, tehát ugyanazt a 12-t fogod életet végig nézni, és csak a magyaros ünnepeken nem tudják leadni, és én álmodok egy ilyen nagy visszatérésről nekik, egy kifejezetten magyaros március 15-ös 48-as filmről. Én úgy képzelem, hogy Bud Spencer Kossuth Lajos, Terenci Petőfi, tehát hogy alkatilag erre a szerepre születtek, ezt lássuk be, tehát ez a nyugodtabb szakállas, meg az a kis fickós izgága soványabb, és hát a cselekmény az úgy néz neki, hogy a Kossuth babot akar rendelni a Pilvaxba, és belekötnek a pincérek. És akkor, hát Petőfi hátulról mindenki lever egy biliárdákóval, mert ő ebben jó főleg. Azt kell látni végig, hogy a Petőfi kapaszkodik a múzeum oszlopaiba, és így rugdossa le a tömeget a lépcsőn. A nyomdagében vannak még lehetőségek, tehát a Landerre fejét vízesen beszorítják zenére, és kell még a cselekménybe egy néger kisdobos, meg egy Habsburg motoros banda, aki heroin szór szét a monarchiába, és ezt egyszer leforratnánk, 800 évig lenne sugározni, szóval nem lenne kérdés, hogy mit adjuk ezt. Köszönöm szépen. Hát volt az ünnepkörben május 1-e, a Búzsra hívnám fel a figyelmet, én voltam gyerekkel, mindig járok. Nekem a kedvencem a körhintás. Azt figyeljük meg, hogy az, ahhoz, hogy valaki körhintás legyen, az alkoholra nagyon nagy szükség van. Szóval, hogy valakinek ez eszébe jusson, hogy ott úgy megragadjon, és ezt csinálja, és élete végéig, ez kell az alkohol, és hát nagyon-nagyon részegen belül a műanyagszékre, és a transformátor állomás közé, és eleve forog neki a világ, és még ráküldi a körhintát is, és szerintem van az alkohol szintől, ezt egész úgy látja, hogy áll. Ez nagyon fontos. Na most volt még anyák napja, óvodában volt anyák napi ünnepség, feleségem nem ért rá, mondta, menjek el én. Szép volt. Szép volt, mert gyerek, nekem énekelt, hogy orgona ága, és 52 nő filmezett engem. Azért az nem akármi. No, egy 30 év után változik a kressz, ami azért fontos, mert én most kezdtem autót vezetni, tanulni, tehát egy viszonylag friss információt kell elfelejtenem. Nem sokáig foglalta a helyet. Én, hát van, aki autózik egyébként? Most én szavaztatnék, én szavaztatós vagyok. Van, aki autózik? Autósok? Jó. Vagy kevesen autóznak, vagy ez ilyen tombolán nevelkedett közönség, hogy úgy se nyerünk semmit, Judit, én föl nem rakom. Nem, ez nekem fontos, mert én

Tehát van egy elméletem, hogy ki hol foglal helyet a budapesti táplálékláncba, mert szerintem a városi tápláléklánc úgy néz ki, hogy a csúcsán van a buszsofőr, ami neki az autós, autósnak az a kerékpáros, kerékpárosnak a gyalogos, és a gyalogosnak a golom. Ez a vége mindennek. És mindenki gyűlöl mindenkit, tehát aki fölötted van, hatodan mindenki gyűlöz, de mindent a galambon verünk le, hogy azért a... hogy a galamb hogy utálhatja a buszsofőrt, ez a kérdés, hát valószínűleg borrasztóan. Most egyébként úgy néz ki, hogy a BKV sztrájk idején kicsit jobban működik a BKV, tehát így egyszerűbben mennek a dolgok. Nekem a kedvencem volt, amikor a forgalmi üzemzavar elhárító busz ütközött a hatos villamossal, hogy így valószínűleg túlórázni akart, és hát eleve találjuk az egész BKV. Nekem a kedvencem a metró, amikor azt mondják, hogy kérjük az összes ajtót, vegyék igénybe. Hát mondom, nagyon sokáig fog tartani, hogy mindenki mindent, hát apám, addig elmegy a metró is. Véletlenül páros számú kimaradunk, azért az nem. Nem mindegy. Na most én most próbálok szintet lépni ebbe a táplálékláncba, hát egy sikeres klasszikán vagyok túl, szóval, de a műszaki is teszt volt. Vagy egy felnyitott motorásztőt még nem láttam, de azt tudom, hogy 52-es kérdés, C. Ezért el fogok muzsikálni, és van most már ez, hogy éjszaka kell vezetni, meg havas időbe kell vezetni, és szerintem annyira gyakori lesz ez nálunk, hogy lesz direkt ilyen, hogy zavargásos. Hogy csak nemzeti ünnepek alkalmával mész ki, és hát erről a fel semmit nem ér, hogy mondjuk égőautót merjük-e kikerülni, meg hát önmagában az a feladat durva lesz, hogy ön a lágokkal jelölt gépelműben ül. Meg mondjuk, hogy így, hát vízágyúnak mikor van elsőbsége, hát szerintem majdnem mindig. Mondjuk a rendőrök is nagyon megváltoztak, tehát nem az, mint gyerekkoromban. Nekem az unokatestvérem akart rendőr lenni, hát még óvodás korában, tehát amikor az emberek nem nyílik ki az értelme teljesen. És ő ilyen itt és most alapon akart rendőr lenni, tehát azt mondta, hogy én nem akarok iskolába járni, én rendőr akarok lenni. És nem is éreztem, mennyire átlépett a lényegre. Szóval ez nem mindegy. Na most csak a zavargásos vezetésről, ez lesz majd a végén a végső vizsgán, hogy te mit húztál? Kossuth teret. Ott még villamos is közlekedik, az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Első fellépőnk Hatházi László lesz, akit különböző tévé és rádió műsorokban láthattunk, hát kereskedelmi rádiókban dolgozott ő. Én csak közszolgálati hallgatok, de olyan szinten szól nálunk, hogy mindig, tehát, hogy amikor nem vagyunk otthon, akkor se kapcsoljuk ki, hogy a hazai ne kelljen bekapcsolni. Tehát mint egy természeti jelenség úgy szól. Bödöcs kollégám volt nálunk, és azt mondta, hogy ha megszólal a gyerek, akkor vagy azt fogja mondani, hogy a tóvize 17 fokos, vagy pontos időjelzést ad, de hát ez nem igaz, mert megszólalt és azt mondta, hogy emlékeztető még egyszer a nyertes tipposzlop, és Hatházi kollega a kereskedelmi rádióban dolgozott, hát nagyon sok helyen volt, nem azért, mert ennyire fölkapott lett volna, hanem az előzőjel mondták, hogy nem kéne többet jönni, és akkor ő hát úgy szokta fogalmazni, hogy közös megegyezéssel és néhány komolyabb műszaki cikket távozott. Fogadjunk nagyon szeretettel Hatházi Lászlót!

0: Sziasztok! Azt írták rólam egy internetes portálban a legutóbbi műsor után, hogy úgy öltöztem, mint Stuart Little a kisegér. Tudod, hogy köszön egy 110 kilós kisegér? Tün-tün! Média hír, hogy hosszú vajudás után megszületett a magyar film trilógia második része. A Gyűrűk ura rajongóinak lehullott az ujjáról a hatalom gyűrűje. A Star Wars rajongók kezéből kiesett a lézerkard, mert kész van a kis Wook. Nagyon sokáig tartott, de szerintem elkapkodták. Hát eleve úgy mozog a kis Wook, mint amikor így egy felfújt gumimatracot így hajtogatsz. Ilyen. És hát engem arra emlékeztet, mikor középsőbe az óvónéni kartonból kivágott egy rajzot, és így hurkapálcikával így... Otto, Dargai Attila, Sajdik Ferenc és Foki Otto 30 évvel ezelőtt olyan mesefilmeket készített, elkészült ez a... Wook? Hip-hop Wook? Elkészült. A gyerekeim azt mondták, ne nézzük végig, apa. Ők nem bírták. És van egy nagyon fontos hasonlóság a Csillagok háborúja és a Wook, a kis Wook között, hogy visszafelé mennek ők is, de a Csillagok háborújában az időben, nálunk a minőségben vász. Láttad? Ha össze kéne hasonlítani a Wookot meg a kis Wookot, akkor azt mondom olyan, mintha Bea asszonyt Leia hercegnővel hasonlítanák össze. Lehet, hogy ez nem a legjobb példa, legalább mindenki tudja, hogy kiről van szó, ugye? Már aki. Nagyjából az a Star Wars-os hír most, hogy Harrison Fordnak a Csillagok háborúja kor megvolt Leia hercegnő. Ez szerintem nem hír. Tudod, mi lenne? Egy Csubakkának megvolt Gruppenben a két robot? Az igen, az... Arra azt mondom, hogy hír. Ezek a kis muca állatok az új kis Wookban, meg ráadásul ilyen delfinfoguk van, láttad? Tehát ilyen kivehetős, szerintem támogatja őket valami protézisgyártó cég. Mint a delfinnek, hát legalább hasonlítson, de a vaddisznónak is olyan van, hát azért. Ehhez kapcsolódik szerintem is hasonló színvonalú, hogy Judy Nero. Nem tudod ki a Judy Nero? Nem tudod? Ide figyelj, most volt erotika kiállítás, Judy Nero Oscar-díjat kapott. Saját magának adta át. Én láttam az eredeti Oscar-díjat, rajta van egy csávó, egy karddal, ezen két csávó van, a hátsó szerintem Oscar. Ha jobban megnézed, lehet, hogy az első is Oscar, csak egy kicsit más, és Judy Nero, erről az jut eszembe, hogy normális nevű emberek nem pornóznak. Tehát sehol egy Miklós vagy egy Ildikó, mindig ilyen rokkok, dikkek, maják vannak. Hát lehet, hogy ez ilyen muszáj, hogy hülye neved legyen hozzá. És Judy Nero is miért Nero? Tehát tud CD-t írni, vagy szeret égőházba énekelni? Nem tudjuk. És Judy Nero azután, hogy magának átadta az Oscar-díjat, színpadra vitte az első magyar pornószíndarabot, Megcsalók címmel, már a név is nagyon jó, Megcsalók címmel, két felvonás, mindössze fél óra.
1: Látod, anyukám, nekik is csak 15 perc, menetenként, érted, utána beleszívok a cigibe, még ég, ha?
0: És olyan szereplők voltak, voltak profi pornósok, ők nem tudtak szöveget tanulni, Ezt komolyan mondom, ha megfigyeled, a pornófilmeket is utószinkronizálják. Az milyen állsz egy sötét stúdióba, kezedbe egy papír. Tessék! És melletted áll egy dagadt állat. Ez nagyon nehéz fizikai munka. Volt egy ismerősöm, aki albérletet cserélt, és egy olyan helyre költözött, ahol korábban ilyen szexuális telefonszolgáltatás volt. Nem tudott róla egy darabig, de hajnalban jöttek az ügyfelek. Halló, cica. És mikor egyszer megunta, azt mondta a telefonban, hogy szia édes, de jó, hogy hívtál. Képzeld el, már mesztelen vagyok. Most fogok napozni az erkélyen, és már kenembe magam napolaja. Élvezem, hogy csorog végig a napolaja melleim közt a hasamon át, egészen a tökömig. Nem telefonált többször. Na és ebben a pornószíndarabban ugye voltak profi pornószínészek, akik nem tudtak szöveget, voltak valóságsó szereplők, róluk most ne essen szó, és volt amatőr pornószínész. Na ő tudta a szöveget, viszont nem állt föl. Hát azért ez nagyon kínos, ez nagyon kínos. De vannak ilyen produkciók, ha megfigyeled, most Lakodalom Lajosnak a kisfia, Házibuli Attila. Házibuli Attila, ez. Házibuli Attilával a produkció egyébként címe, hogy van egy színpad, tele hangszere, hozzá nem nyúl senki.
1: Kezed eltöröm!
0: És a közönség már akkor nem örül, amikor veszik fel, ő.
1: Mennyi van még, anya?
0: Ha kell, a gép mutat, akkor tapsolnak. És olyan ováció van alákeverve, mintha Madonna lépne föl a Recski óvodabába. És ilyen eléggé, hát mondjuk másodosztályi produkciók vannak, bejön egy ilyen 50 éves csatakanca. Olyan csípője, hogy így egy zenekar ide tudna ülni az oldalára. És a fellépők is érzik, hogy kevés ide ez a full playback, és egy ilyen másodosztálybeli táncdalénekesi gesztus parádét láthatunk, mert ugye félig sem szerelem, és így kitakarja az arcát, hogy a süketné már kis értség gondol. És mindent mutogatnak, érted? Tehát van a nem, nem. Hát a fejéd is rázza, akkor minek az ujjával? Nem, nem, akkor igen, igen, igen. És a távolság, meg az elmentél, az ugyanaz a mozdulat. Van még egy ilyen, ami ugyanaz, a szívem, az ölelés, és a gyere vissza, és a szeretlek. Ez ugyanaz. A legdurvább viszont az volt, amikor a csávó egy nagyon szép romantikus dal. Ebben azt énekelt, hogy hányszor láttalak, és kérdőjelet formázott így az ujjával, és ütötte a szemét, bakker! Házibuli Attilával! Kézzed el, Vilmos Herceg ellopott egy helikoptert, mert elment vele randira. Hát vagy 16 millióba került az egész.
1: De hát olyan király férted, hát...
0: Elment, és most azt mondják, hogy örjöng a légierő, örjöng a család, én meg azt mondom, hogy ne örjöngjetek, bakker, örüljetek, hogy nem atomrakétás.
1: Mi?
0: Fejvi a chat,
1: hello baby, kedden szülinapod, ha, nézd a tévét, Washington.
0: Nem szabad. Legutóbb koncerten voltunk, úgyhogy az van, Brut és Flambár, hát így úgyse tudják azonosítani a rendőrök most. Mi vagy megijedve? Velük járunk koncertre, egy adott helyen találkozunk, Bruti megjön a Stifttel. Ez a neve, hogy Stift. Kinyílik az ajtó, nem száll ki senki, hanem csak egy literes papírpohár, két üveg konyak, egy nagy kóla, kiszáll, önti össze, mert már két citrom fel van szeretelve előre. Azt megissza, beül a kocsiba, indulom. És hát ő mindig segít nekem, tehát olyan 5 perc alatt van 8000-en ezzel a koktéllal. És jövünk Budapesten nagy erőkkel személygépjárművel, azt mondjuk, menjél be Hajdúböszörményben, menjél, cicegünk a csajoknak, menjél be. Bruti, nem megyek be, mert ott rengeteg a kerékpáros, mint Szájgomban. 5 perc csend után visszakéred,
1: mi köze a Szájgombának a kerékpárosokhoz?
0: És ugye jövünk az autópályán, arról azt kell tudni, hogy azért készült, hogy menjél gyorsan. De ha van egy kis kocs, de egy kicsike kocs is pont elég az autópályán, mert mit csinálsz?
1: Van vér, van vér, van vér. Lassítasz, van vér, van vér. Püff!
0: Neki az előtted merőnek. Van vér, meg. Most már van. Kis kocs elég. A profi mit csinál? Mellé halt, ablakot le, sújt ki a köccet. Hát ha kell, gyerünk, tűnünk el, mert dugó lesz. Belecsúsztunk egy ilyen dugózásba, és ilyenkor meg a genyók a leállósávon, majd én megelőzöm őket. Mert nem tudja, hogy ott áll a mentőhelikopter, ugye? És Brutinak már teleszaladt a hócipő, és így elment mellettünk egy ilyen nagyon lesötétített autó, akkor lehúzta az ablakot, és beült, hol az a gyárba mész? Elkezdett tolatni vissza, mondom, hajoljunk ki az ablakon, ne vérezzük össze a kocsit. Csak könnyebb úgy eladni, érted? Bruti azt mondta, hangyabőrülés van benne, hát... Ez, amíg kis lyukak vannak rajta, azt mondta, az hangyabőr. Kihajoltunk 450 kiló színhús, visszatolott az autó, le van húzva az ablak, és benne ül egy hobbit. Eddig ért neki az ajtó, érted? Visszajön, de az ilyen minek jön vissza? Most komolyan láthatta az ablakba is, hogy reggelire kevés. Visszajön, tessék!
1: Hol sietsz, kiskomám?
0: Pisilni.
1: Na szaladjál, szaladjál.
0: Eljöttünk a koncertre, jól szórakoztunk, és utána elmentünk Solymára kipihenni a szórakozás fáradalmait. Na most ott van a szekrény tetején 1984 óta egy üveg koreai pálinka, amiből érthetetlen okból a koreai kollégák annak idején gyárilag belecsavartak két tarajos gőtét. De ilyen pankosan. És ugye a 25 év alatt leittuk mi a pálinkának a felüllevő részét, pont a taraja csúcsáig. Hát meg esik is szét, hol a szeme úszik erre arra, tehát úgy, na, jó lesz az úgy.
1: Na, Bruti, azt mondta, együk meg kenyérrel.
0: Nem ettük meg, nem fért be a villa. És utána átmentünk a Bezik útra, hát hogy rosszalkodjunk egy kicsit, egy másfél óra alatt átkeltünk az úton, mert szembe van. Hajnali 4 óra kapucni és pólóban dülöngéltünk, és a csávó így ült bent keze a gombon, ne ide jöjjenek, ne ide jöjjenek. Ide jönnek, bassz, ide. Beléptünk az ajtón, Bruti vidáman köszönt, rablás, píf, a gombot már le is nyomta. Amivel az a szívás, hogy ott csörög a rendőrségen, és nem elég egyszer oda telefon előtt, csak hülyeskedtünk, 3-szor kell. Megvolt a 3, Bruti, nem szívottalak, tényleg rablás, píf, még egyszer. Hadd örüljön a csávó! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönjük szépen! Hadházi Lászlót láttuk, hallottuk. Muszáj elmesélnem erre a történetre. Voltam fogorvosnál. Mit voltam? Járok, mert beengedtem egy fogorvos a számba, és vérszemet kapott, ismerjük ezt, hogy elindult a láncreakció. Ez olyan, mint egy lakásfelújítás, hogy ha már levertük a csempét, kapjuk ki a kádat. Ha már a kád kín van, akkor bármit lehet, akkor a falakat toljuk át, akkor bármit meg lehet csinálni. Hát ezt csinálja a fogorvos is, tehát csak azt nem javasoltam még, hogy a bal alsó felső hetes cseréljük meg. Ezt még nem mondta, de látom a személy, hogy van az a pénz, amit megcsinálná. És a szomszéd székbe küzdött egy 8 éves gyerek az apjával, hát mindenki visított. Apa próbálta nyugtatni, voltak fegyverei, egyrészt azt mondta, hogy hát nem fog ez fájni. Ami mondjuk nagyon nem igaz a fogorvosnál, meg hát mástól is hallottuk már ezt, és elég rossz duma. Ezen kívül 2 fegyvere volt, az egyik a ne sírjál, ne sírjál, megkapod a Jedi kardot. Hát, ettől én még sírnék mondjuk, de megkapok. Másik fegyver a ne sírjál, ne sírjál, mert nem kapod meg a Jedi kardot. Ezt a 2 variálta, ahogy bírtam, mondom, ez egyszer megkapja, visszajön, nem észárol mindenkit, egészen biztos. Úgyhogy fogorvoshoz már nem járok, és hogy hát mennyire nehéz a gyerekekkel. Én voltam esküvőn gyerekkel, nagyon fontos, a férfi vagy, és esküvőre mégy, ne öltöz ki jobban, mint a vőlegény, mert összetévesztenek, baj lesz. Ez egészen biztos. Nekem könnyen megy, hogy ne öltözek ki annyira, mert ilyenkor mindig a másik öltönyömet veszem föl. Mert nekem volt, mert vőlegény voltam, meg a másik. Ez a kollekció gyakorlatilag. Viszont mind a 2 anyagkedőmmel hordom, mert nekem van egy nyakkendőm, úgy szólítom a nyakkendőm, és egyébként nem kopik. Szóval nem tudom, ki az, akinek venni kellett egy új nyakkendőm, az előző olyan rojtos lett, hogy mi a tevékenység. Egy ilyen nagyon intenzív tangótáncot tudok elképzelni, ahol úgy dörzsölődik, de azt is napi 20 órába kéne nyomnod. Annyit mondanék, hogy a nyakkendőmet 12 éve kötötte meg apám. Látom, nem vagyok egyedül ezzel. A szalagavató bárra kötötte meg, ahol hát utóbb nagyon rossz döntésnek minősült a világos zöld zakó, mert minden szülő pincének nézett, és én nem ültem, nem ettem. Na most a zakó már nincs, meg a nyakkendőm megvan, és az esküvőre mellett kiódzódott a nyakkendőm, ami hát azért veszélyes, mert egy vadidegennek kellett megkötetnem a villamoson. Ami a furcsa szituáció, figyeled, hogy kinek a legjobb a nyakkendője, meg ki fogja ezt elvállalni, és egy menedzser típusú ember szúrtam ki magamnak, éreztem, motiválni kell. Mondtam, hogy te, neked nagyon szép a nyakkendőd, de meg tudnál ezt csinálni mozgójárművön is. És elvállalta, megkötötte. Azóta úgy van megkötve. Na most a esküvő voltam 4 éves gyerekkel, hát ő gesztenyét gyűjt, mint minden 4 éves, ezt nem tudjuk, hogy miért csinálják. Szóval, hogy szerintem egyik gesztenye pont olyan, mint a másik, hogy aki egyet látott, látta mindet, ők meg gyűjtik. Ahol meg lehet találni gesztenyét, ott rengeteg van, ez így főleg gesztenyefák környékén tud előfordulni, máshol egészen ritkaság száma megy. aki gyakorlatban, az meg tudja, hogy mindig kell, hogy legyen a zsebében 8-12 gesztenye, meg csigaház, meg döglött pocok, mert kérdezni fogja, hogy megvan-e még. És gyereknek föltűnő templom lépcsőre ki van bakolva így rizs, meg rózsaszírom. És kérdezte, hogy ő is dobálhat-e. Mondták, majd ha mennyasszony jön, akkor lehet dobálni. Hát megvárta, és jött ki a mennyasszony, sütött neki szembe a nap. Könnyű célpont volt. Úgy kikapta a gesztenyével egy lövésből. Olyan 8 kamerálás van meg, hogy egy darabig voltak, hogy szevasztok lányok, sikerült, túl vagyok rajta. Aztán egy gurul leoldott a lépcsőn, és gyerek meg akarna sorozni még egy körre, mert látta, megpróbál fölkelni, de aztán nagyon-nagyon hamar távoznunk kellett. Most következő fellépőnk is családapa, ő háromszoros családapa, úgyhogy nagyon megbecsülöm ezért. Szupkai Viktor, délpesti és családja van, és hát ő is a klasszikus családmodellbe él, tehát apa mosdik, anya főz, illetve hát anya is mosdik, csak apa nem főz, és nekik meg ez pluszban még úgy ment, hogy próbáltuk súlykolni a gyerekekből, hogy legyen meg a világképük, hogy apa okos, anya szép, ne variáljuk. Mikor a feleségemnek megett a második diplomája, hát nekem meg az első se, akkor ez úgy módosult, hogy anya okos, anya szép, apa meg itthon van. Szupkai Viktor következik.
3: Szép jösszét mindenkinek, ebben a műfajban a közönség őszintessége a legfontosabb. 11 órakor ért véget a Shoulder Club első része, amiben benne voltam. 11:30-kor már fönn volt egy blogon, hogy Szupkai egy gyilkos arcú. Vállalom, bár sokkal jobban esne, hogyha úgy hívnának, hogy a maci arc, és akkor a természettudományi tanszék ellen egy macisztikai tanszék, és levezetnének fejlődéstanilag, hogy gerincesek, emlősök, maci arcok, lángos képűek, és a végén én odunyalóként így a végén. Hát szokták kérdezni, hogy honnan jövök? Pest-Lőrincről, Dél-Pest. Annyira dél, hogy éjszakai járatom már többször szólítottak Amigónak. Annyira délen vagyunk, hogy nagy a külterület, nagy a dzsungel, és hát nem ritka a kígyómarás. Egyet tehetsz ilyenkor, hogy keresel egy igazi déli lányt, azok gyógyítanak azonnal, autóban, 3000-ért. Onnan tudom, hogy rendőrök mondták, mikor így elkaptak valakit, ez volt a legjobb duma, hogy kígyómarás volt, ki kellett színi. Na most olyan ez a Pest-Lőrinc, hogy normál helyen reggel 6-kor a madarak sírnak fel, nálunk a flex. 7:30-kor mindenki füvet nyír, és alapzajnak ott van a Ferihegyi reptér. Egy időben azzal szórakoztak a pilóták, hogy olyan alacsonyan hozták a gépeket, hogy két emeletes ház tetején biztos volt keréknyom. Mi meg azt találtuk ki válaszul, hogy ilyen üzeneteket nyírtunk nekik a fűbe, hogy jó utat, a csajod már itt van. És akkor így úgy ment, mint a darázs utána. A másik nagyon aranyosak a

és meg kell bontani a díszítősor csempét. Mondom, akkor azonnal meghalsz. Az a rohadt díszítősor csempe többe került, mint az egész fürdőszoba. Hát aztán olyan még ez a lőrinc, hogy rendelhetsz mindenféle műsorokat, hát ugye van három gyerek, mondom, na, Mikuláskor feldobjuk a hangulatot, és megrendeltem a Mikulás házhoz jön című nagyon aranyos gyerekprodukciót. Vicces apósom, pedig az apu is rossz volt, a Bünti házhoz jön című extrém műsort. Kinyitom az ajtót, ott áll a Mikulás piros ruhában, nagy szakállal, remek, bevisszük a nappaliba, énekelünk neki, csinálja rendesen a dolgát, óriási hangulat, és egyszer csak csöngetnek. Kimegyek, nem volt ez a hang akkor, kimegyek, kinézek ezen a kis kinézőn, ott a lesőn, és ott áll az ajtóban egy 180 centi szőke Mikulás amazon, 110-es keblekkel, meg két ugyanilyen krampuszlány. És bentről kérdezik, hogy ki az. Mondom, valami csöcselék, ha jól látom. Kinyitom az ajtót, és azonnal kaptam egy cicipofozást, hogy a földre kerültem. Utána pórázdobtak a nyakamba, bevittek a nappaliba. Ott felolvasták a bűneimet, és sejemkorbáccsal úgy elvertek, hogy jövőre már csak ők jönnek, mert a gyerekeknek k***ra tetszett. Kis családommal nyáron jártunk Horvátországba, Kerek-szigeten. Hát, ők krüknek mondják, csak azt én nem tudom kimondani. És az apartman tulajdonos bácsi az horvátul, meg németül tudott, mi meg magyarul és angolul. Semmi közös nyelv, kínülünk a teraszon, nézzük a naplementét, és 2,5 éves fiam egy mozdulattal zárt ki minket a teraszra. Én itt teljes képzavarba ordítok lefelé, hogy my son, kizárt minket a balkonra. A bácsi meg azt hitte, hogy zavar, mondta, hogy küszkott, és elmentek aludni. Úgyhogy nagyon szépen naplementet, csak még a napfelkelte, csak így egybe kicsit hosszú. És hát még egy kaland, hogy hát munkáltatóm kiküldött 4 napra, Moszkvába. Írtozatos jó volt. Van ez a fémkereső kapu, mindent le kell venni, köztük az övcsatot is, kicsit nagyobb volt a nadrág, mondom, nem gondba, de elcsípem itt oldalt, jövök át, és ahogy átérek, mondták, hogy tegye föl mind a két kezét, mert a fémkeresővel átnézzük. Jön a gépen a sztyuvi, fú, mondom, végre egy szép orosz csaj, úgy nézett ki, mint Piedone. Hát mondom, nem baj, a süllyedünk már, az első nehéz csomag megvan, amit le kell dobni. És hogy szárunk lefelé a repülőgéppel, úgy hívják a repteret, hogy Seremetyevo. Már egy régi kabarészámban benne volt, hogy Semerre retyó. Ez a mai napig így van, amíg nem nézik meg az útleveledet, ott nem mész sehova. És az útlevél ellenőző fülkébe ült egy ugyanolyan csaj, mint a sztyúvi. Klón 2. Csak ez ilyen zöldszínű terepruhában volt. Mondom, jól elbújtál, vazeg. És megyünk be a Kremlig, ilyen 2x4 sávos út visz. Na most, ha a Putyin vagy most már Medvegyev jön vagy megy, akkor semmit nem zárnak le, semmit nem terelnek el. Középen van egy 9. sáv, abba közlekedik ő. És mondom a tolmásnak, hogy ilyen közlekedési kultúra van itt Moszkvában, hogy ebbe a 9. sávba senki nem hajt be, de még csak a kerekét se teszi rá a záróvonalra. És mondta, hogy közlekedési kultúra is, meg aki behajt, azonnal kilövik. Mondta, hogy a Kreml sorompónál is 3 gombja van az őrnek, hogy nyit, zár, rakétu. És amikor hogy visszaértünk a szállodába, akkor cikiztek a kollégák, mondták, hogy nem mersz kérni egy eredeti orosz szobamasszást. Mertem. Följött Kló 3. Kiterítette a masszőrasztalt, hát annyira volt erős a hölgy, hogy engem mindegy ilyen tacskót így fölszórt. Elkezdett gyúrni, hát csak annyira, hogy van az a kerekluk, amiben egy betámasztod az arcodat, na azon már átdugtam a fejemet. Foggal fölbírtam volna venni a szandálomat a földről, és erősítésnek oldalt megy a tévé, és mutatja, hogy a CNN, hogy lebontották az észteknél a szovjet hősi emlékművet. Na, erre beidegesedett. Vizet csavart belőlem, és jött neki a kérdés, hogy Éspesten mi lesz a szovjet hősi emlékművel? Mondom, örökké maradni fog. És legvégül elvittek minket egy búcsú vacsorára, mondták, hogy bármibe lehetek, a fekete kagylóval vigyázzak, mert be lehet tőle dagadni. Hát mondom, hova? 1,5 kilót így becsaptam. Szerdán hazajövünk, csütörtök reggel kimegyek a fürdőszobába. Egyébként sem szép, amit ott szoktam látni, de most benne volt egy kínai éjjeli őr, 48 órás szó.

0: vizsgálat után, reggeli napsütésbe, homokviharba, árpával a szemén. Semmi. Bemegyek a László kórházba, egyből úgy hívtak, a moszkvai beteg. És így fölfektettek a vizsgálóasztalai, végig taperoltak, mondom, mi bajom van? Fogalmunk sincs. De kap két tablettát, menjen haza, de tényleg menjen haza, mert nagyon vicces lesz. Ettől 15 órán keresztül úgy fog húgyozni, mint a sörös ló, ettől meg azonnal elalszik. Így is lett. Egész éjszaka vízágy. Reggel jön a haverom, mondom, vidd már be a széklet, mintát már jártányi erőm sincs. Bevitte, visszahívott, mire jók a barátok. Azt mondta, ez nem volt vicces. Hozzákevertem egy kis macskakakát. Bementem, így félrehívott a doki. Azt mondja, nézze, hát itt már annyi furcsa dolgot láttunk. Az, hogy a székletében viszkáz és egérszőr volt. De az a kis piros csillag hogy került be? Hú, mondom, megvan? Az eredeti orosz szobamasszást azt egyenruhába csinálta a hölgy, tányérsapkával, és a végén az utolsó akkord az az volt, hogy van ez a kis szeletelős ütés. És így feküdtem a hátamon, ő jött bokától, és én megmondtam neki ilyen viccesen, hogy spasszi, vagy jévocská. És annyira megilletődött, hogy csak egy arasszal ütött följebb, úgyhogy én úgy keltem föl, hogy egyből haraptam is, úgy tűnt el a sapka rózsája, nem is találtuk meg, így lett meg. Köszönöm szépen, ennyi lettem volna.
1: Köszönjük szépen Szukkai Viktornak. Ahogy mondani szokták, aki csak most kapcsolta be a készülékét, akkor ez a Showdel Klub című műsor. Aki most kapcsolta be először a készülékét, annak elmondjuk, ez egy tévékészülék, és műsor szokott rajta jönni, és mi nem vagyunk ott a nagyszobában, szóval, hogy ezt emészik meg. Ráadásul, hát felvételről megy, nincs idő elmagyarázni, hogy ez miért van így, és mi ráadásul mind a saját nappalinkba ülünk, és ugyanezt nézzük. Most nagyon sok új tévésorozat van, én a régieket sem értem. Szóval, hogy a legnagyobb gondja nekem a hegylakó sorozattal vannak. Valaki látott már hegylakót? Már úgy műsorban nem úgy általában az utcán, vagy a keleti pályaudvaron, mert egészen így nézek ki, mint én, csak hát jobban féltik a nyakukat. Mert ez teljesen reális sorozat, hogy ők nem halnak meg, csak hogyha levágják a fejüket karddal, és akkor az összes energiájuk ilyen kék cikázással átmegy a másik arcán. Látom magam előtt a meetinget, amikor ezt beadták a producernek, hogy ez úgy jó lesz. Jó lesz. Egy kérdése volt, hogy és kékkel cikázik, mert kékkel megvettem, kékkel jó lesz. És tényleg az, hogy ők halhatatlanok, nem öregszenek, de hogy akkor a Sean Connery a filmben miért 60 éves, a másik csávó miért 30, azt nem tudom. Szóval, hogy ők egy darabig öregszenek, aztán nem. És a legrosszabb lehet úgy hegylakónak lenni, hogy végig csesemő vagy. Hát... életed végéig, ami hát nincs is. Kell valaki melléd, aki kivakar a kakából. És azt sem tudok ki mondani, hogy köszönöm. Hát azért ezt valószínűleg egy másik hegylakó vállalja magára, csak nekem most egy éves lett a gyerek, hát pelenkázom én naponta háromszor, de már kezdem unni. Szóval nem ez, hogy ezt még egy 8000 évig csináljam, vagy tényleg pár százezer évre bennfelejt a kiságyba, azért az nem mindegy. És... én ebben az életkorban szeretnék hegylakó lenni, de akkor is egy ilyen békés hegylakó lennék, szóval nem tölteném ezzel a szabadidőmet, hogy ilyen nálam nagyobb kardokkal verekedjek még arásokba Queen zenére, hát ne haragudj! Meg hogy miért kardat csinálják? Ez tipikusan az idős ember mentalitása, hogy én már nem tudom megkezelni motoros kaszát, tényleg erre pár ezer évre én már nem, modern technikákat nem, és... hát akkor is nagyon, nagyon aggasztana, hogyha van máshol egy hegylakó, akinek leválik a feje, akkor ez a sok gömbvillám energiája átmegy az arcomon váratlanul, én meg ülök a vécén teljesen gyanútlanul. Vagy tényleg van egy hegylakó, pont úgy gázolja el a villamos, leviszi a fejét, vagy egy gyárlátogatásom van, és azt mondja, hogy milyen érdekes ipari ventilátor, de hogy a másik oldalon is ilyen piszkos, és én meg a világ összes francia kártyával építem a tornyot 300 éve, úgyhogy nem lennék rá fölkészülve, ne legyünk hegylakók, ezt az üzenetet átadtam. Következő fellépünk Mogás Dániel lesz, aki színész, végzettségű, vagy csak úgy csinál, ezt nem tudom. Mondjuk azt Mogás Dániel, aki színész, végzettségű, és amikor először kellett felkonferálnom, megkérdeztem tőle, hogy mit lehet róla tudni, mit csinálsz, honnan jössz, azt mondta, színész vagyok, és a Páfrány utca 2-ből. Úgyhogy következő fogadjunk nagy szeretettel Mogás Dániel.

0: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, azért hajolgatok még mindig, mert a tévé előtt még mindig tapsolnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na hát azt mondják, hogy a stand-up komédia az egy őszinte műfaj, akkor jó, hogyha őszinte, hát hogyha őszinte akarok lenni, akkor be vagyok szarva. Egy-két mondat még magamról, 198 cm magas vagyok. Tejfölszőke, dús, barna hajam van, és maragdzöld szemeim. Na, elég sok paranormális tevékenység történik világszerte. Kis országunk is ugye, most már kiderült, hogy tele van varázslóval, és ezeknek van egy édesapjuk, egy úri családból származó Geller, aki hát összefogja ezt a kis csapatot, és ossza a mágiát a TV csatornákon keresztül, de azért, tehát Geller, nem tudom, hogy melyikkel sértem meg jobban, az úri is cikki, meg a Geller is, de egy a kettő kombója azért az furcsa. Na mindegy, szóval rajta azért már látni, hogy kikezdte a mágia az agyát egy picit, nem? Tehát ilyen...
1: Én nem beszélek magyarul! De te mégis érted, amit mondok!
0: Kell hozzá még egy... Kell még mellé egy nyaló riporter.
1: Úri, jaj, fantasztikus vagy, ő is értette! Úri, ő is értette! Úri, ő meg minden szavad érti, úri, zseni vagy!
0: Ezen kívül ugye nem hiányozhatnak a kismágusok, mondjuk Zeus a misztikus focista.
1: Zeus, mit mutatsz nekünk ma?
2: Én... kilépek a saját testemből, és fejbe rúgom magamat.
1: Zeus, ez egy nagyon dangerous, meg veszélyes mutatvány. Többen meghaltak, de a legtöbben mellé rúgnak. Biztos, hogy ezt akarod?
2: Én egy határozott ember vagyok, és azt hiszem, igen.
1: Oké, akkor Zeus, a színpad a tiéd.
2: Akkor ahogy megígértem, kicsit félek ugyan, önök ne féljenek, minden felelősség a maguké. Úgyhogy most kilépek a testemből, és fejbe rúgom magamat.

0: óriási, fantasztikus, tehát egyszerűen olyan az aurád, mint a stroboszkóp, érzem az aurád szagát. De van egy kis baj, hogy az egész ország látta, hogy a pöcsödet is eltaláltad. A színpad nem a tiéd többé.
1: Ki az, aki félt már gyerekkorában, kézfeltartással jelezze? Jó, szűkítjük a kört. Ki az, aki pszichológushoz is ment gyerekkori traumája miatt? Igen, és ki az, aki iti miatt ment pszichológushoz? Sejtettem, hogy egyedül maradok. Nos, hát először a rádió újságban pillantottam meg, már akkor éreztem, hogy kettőnk kapcsolata nem egy futó kaland. Az alapvető probléma az volt, hogy én kicsi gyerek voltam, ehhez tartozó gyermeki lélekkel, Iti pedig kibaszott ronda. Rá egy hétre a televízióban láttam egy reklámban, hát saját magát reklámoztam, és hát akkor meg is mozdult, meg hangot is adott, és nálam ott eltörött a mécses. Tehát nem tudtam elképzelni, hogy mi ez a furcsa, ürülékből gyúrt fazon, aki úgy néz ki, mint egy 80 éves öregasszony, aki mind a 80 évét egy számítógép előtt ülve töltötte. Ráadásul ahhoz is lusta volt, hogy közelebb húzza a monitort, ezért a nyakát kellett folyamatosan nyújtogassa, aminek ugye meg is lett az eredménye. És hát az egyik kezével folyamatosan túrta az orrát, emiatt az ujjabb begyulladt, gondolom. Nem kell mondjam, hogy melyik. Világít és tud vele gyógyítani. Egyébként szerintem urológusnak kéne alkalmazni, mert fölnyúl, pont eléri a prostatát, és mikor kihúzza, nem látszik, hogy kakis az ujja, mert olyan a bőre, mint a szar. Köszönöm szépen. Hát anyámék elég gyorsan észrevették, hogy nem normális dolog az, hogy egy kisgyerek minden furcsa neszre konyhakés ragad a kezébe, és egyből elmenekül a lakás legelrejtettebb zugaiban. Úgyhogy nagyapám elő is állt az ötlettel, hogy kisunokám, hát megnézzük a moziba a Itit. Megnézzük, és akkor látod, hogy a Iti egy aranyember. Hát mondom, jó, hát akkor nézzük. Meg elmentünk a moziba, hát életem legdurvább másfél óráját töltöttem abban a székben. Elkezdődik a film, ugye első jelenet, sötét erdőben kergetik a kommandósok az Itit. Na mondom, srácok, most elkapjuk, így gyorsan, mindenki jobban jár, nem is kell shotgun, fogod a gyalogsági ásót, ráversz a gerincére 4-5-öt, és egyből be is ásod. Na de nem vették észre, annak ellenére, hogy 10 centire volt tőlük a bozótba, vörösen világított, és torka szakadtából üvöltött, ugye? Hát ez számomra feldolgozhatatlan volt. Bezzeg észrevette a főszereplő hülye gyerek. Ugyanis a pajtába menekült a kis rohadék, ahol elkezdett zörgölődni, tehát tényleg nem értem, miért nem vették észre, mert akkora hanggal jár, mint egy autópálya, mindenbe beleveri a ványat, testét, mindegy. És ugye, kijött a gyerek a hangra, meglátta a nagy, büdös csirke lábnyomokat a homokban. Mondtam neki, hogy ember, figyeljél már oda, hogy milyen lábok tapodják ezt a földet, jó? Tehát most ezt ne kövessük. De ő követte, rányított, megtörtént a nagy találkozás, ami alatt én körülbelül 20 évet öregettem. Ezek után annyira összecímbiztek, hogy egyből föl is vitte szobára, és ott elrejtette a plüssállatai közé. Hát mondanom sem kell, hogy ezek után az én plüssállataimat csak szétszórt alakzatból lehetett elhelyezni a szobámba. Köszönöm szépen. Na, hát teltek, múltak az események, pörgött a film, én már kerestem a tárgyat, amivel fölvághatom az ereimet. De ekkor jött a számomra legkedvesebb rész, amikor is Iti végre megbetegedett. Hát, mondom, van Isten, minden jóra fordult. Mindenütt könnyes gyermek és felnőtt szemek, egyedül én mertem végre kihúzni magam, és a döglődő Iti szemébe egy az egybe bele tudtam nézni, és csak annyit mondtam magamba szinte fennhangon, hogy most pedig elrohadsz a kis virágoddal együtt, te mocsok. Köszönöm. De nem így történt, mert hát amerikai filmről beszélünk, Iti fölgyógyult, jobb lett, mint újkorában, a gyerek elmenekítette, és itt jött az igazi mélypont, amikor is hazatelefonált. Ha mondom, ne, meg többen vannak. És És igen, igen, többen voltak, el is jöttek érte a szülei, akik hát megint nem úgy néztek ki, mint akik skatuljából húztak volna elő. Ráadásul kiderült, hogy itt pár év múlva kétszer akkora lesz, mint most. Na mindegy, fölvitték, gondolom fölcseperedett, szerzett magának egy hasonló jó kiállású itilány. Azzal szexeltek, hagyjuk. A lényeg az, hogy azzal a tudattal jöttem el a moziból, hogy több százezer iti lebeg a fejem fölött, ki és bemászkálnak a saját és a mi bolygónk között, és egy valamit tudnak a földről, hogy csak a gyerekekkel érdemes ismerkedni. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönöm a Dani tapsát. Mogás, egy bárki sikerének tudok örülni, főleg, ha én kapom meg. Mogás Dánielt láttuk, hallottuk. Ennyi volt már a Sóder Klub. Nagyon köszönjük mindenkinek, és csináljuk ezt a dolgot, csinálják mások is. A kedvenceim az amatőr próbálkozók. Nekem a legkedvesebb amatőr fellépőm egy rendőr fellépő volt, aki vicceket mesélt, de minden viccet úgy, hogy állampolgárral. És ezt házi feladnak adnám, hogy akár egymagunk egy sötét szobában próbáljuk ki, hogy a legrosszabb viccet megbondítja, hogy két állampolgár utazik a vonaton. Köszönjük szépen a közönségnek, a tévénézőknek és mai fellépőinknek, Hatházi Lászlónak, Szukkai Viktornak, Mogász Dánielnek. Köszönjük, hogy bennünket választottak, nézzenek másnak is. Jó éjszakát kívánunk. Kérjék az alábbi címen rendelhető. Viszontlátásra.

0: Ja. Jó van ma. Szavaztok. Jaj, de jó, hogy eljöttetek te. De jó, figyeljetek ide. Segítség kéne. Lemezt kéne csinálni. Meg az a helyzet, hogy segítened kell, mert úgyis te veszed meg, és legyen csináltál, nem? A felelősség nem árul. Először is meg kéne beszélni, hogy mi lenne mondjuk az egésznek a címe, tudod? Az a helyzet, hogy... De drága vagy. Poén nélkül is jól érzi magát, mi? Az a helyzet, hogy az egyik lemezemen a magam módján emléket állítottam drága Szendrő Józsi bácsinak, első igazgatómnak. Na most ezen a lemezen szintén a magam módján szeretnék emléket állítani második igazgatómnak, Komlós Jánosnak. És azért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha az lenne a címe a lemeznek, Komlós után szabadon. Na most, jó van, ne tüntess, csak tapsolj. Mert ebből balé lehet. Na most, én az, ami a szöveget illeti, mindent elmondanék, amit úgyis tudom, hogy kivágnak. Hát az időt meg kell csinálni itt. Tudod, hogy van majd, amikor fogod a lemezt hallgatni, amikor ilyen klatty van. Na, ott volt ez a rész. Félek, hogy olyan lemez lesz, hogy tele lesz ilyen klatty, klatty, klatty, klatty, klatty. Hát amilyen a politikai helyzet most, úgyhogy... Azt mondja, klattyogta Hofi Géza. Na most, hogy néztem a rádió újságot, meg az ilyen komolyabb dolgokat, amikor egy műsor elkészül, ugye fel van tüntetve, hogy ki csinálta, meg hogy csinálta. Nem akarok lemaradni, a következő lesz ráírva a lemezborítóra. Szerkesztette Hofi Géza. A rendező munkatársa Hofi Géza. A munkatárs rendezője Hofi Géza. Segédrendező Hofi Géza. Rendező segéd Hofi Géza. Rendezte Hofi Géza. Na most akkor eddig megvagyunk. Na, szóval akkor induljunk. Hát én elmondanék mindent, amit gondoltam. Valahol valami nem tetszik, beleszólsz, már ki is hagytam. Jó van? Na, képzeld el, ez egy ilyen kórházi műtő lesz itt a paraván mögött. Oda lesz betéve a műtő, aztán azon fogok feküdni. És orvos mondja, hogy kapcsolja be az altatógépet. Gombot megnyomnak. És az jön hangszóron, hogy a szocializmus építése, az üzemi demokrácia éveszi. És már mindjárt vagyok kábítva, tudod? Ez olyan, mint az ópium, nem? Na tényleg, ópium miből készül, tudod? Mágból, ez az, ez az. A rohadt szemét imperialistáknál, tudod? Ott készül mágból. Mert nálunk dumákból, tudod? Szóval azért mondom, hogy nincs, aki segítsen. Képzeld el! A múltkor eljöttek hozzánk a színházba eltévesztettem, szóval eljöttek hozzánk cenzék, ott jut a cenzné, mellette meg az ura, az a cenzura, hát te, dicsértek, hogy remek, hát Géza. Milyen közéleti, meg politikus, meg hát kitűnő, hát Géza. Amit tegnap is mondtál, Géza, az többet nem mond. Hát így aztán hogy lehet csinálni? Na utána az a rész jött a műsorba, képzeld, amiből sajnos baleset is lett. Olyan 4 méter 20 centi magasból körülbelül. Minden előadáson a színházban úgy zuhantam be a színpadra. Amelyikötök látta, az még emlékszik. Legalább az esésre, ha a többire nem is. Képzeld, amikor próbáltuk ezt az esést, kijött a szakszervezet munkavédelmi akárki, mondja, honnan lesz az? Hát mondom, onnan föntről, azt mondja, hát az magasan van, a szakszervezet nem engedélyezi, akkor még ez a lengyel ügy még indult, tudod? És nem tudták még, hogy merre megy. Saját felelősségemre, az más, akkor menjen följel. Mert olyan aranyos volt. Na szóval képzeld el, 300 alkalommal mindig úgy zuhantam be a színpadra, semmi gond, oda volt téve egy ilyen gumi valami, arra úgy ráestem. Na, szilveszter előtt 2 nappal, mit ad Isten, illetve hogy nem eltársam, képzeld el, így Egy olyan fél méterre a gumi mellé, gondold el. Nagy port vertem föl, hát képzeld el, engem onnan fönt, hogy pacs! Leestem, csak jött a pletyka. Nagy érdemű public, tudja keverni a szalámit szélre. Az egyik variációt elmesélem, jött az öveg, hogy ismeri feketéjéket? Micsoda beszéd, van trafikjuk is, mindent tudnak. Van kocsijuk is, Ford, Wagon Station Campingkán. Ők mondták, Hofi azért nem szerepelt szilveszterkor, mert előtte összeverekedett a kabossal. Nézd meg! Ráfekszem, meghal, hát nem? Hát nem? Azon kívül nem vagyok olyan hülye, hogy ilyen komplikált politikai időszakban ütöm a vörösöket. Hát kell nekem egy szükségállapot, mi? Na, szóval leestem, képzeld el, nyoma is megvan, nézd meg. Eltörött a vörös borom, látod? Pufúj, úgy lejöttem, mint a malépgép Prágába. Tényleg úgy lezuhantam, mint az a szobor annak idején. Stán, melyik szoborra gondoltál? A szemed nem áll jól, tudod? Mert én a Pázmány Péter szobrára gondoltam. Eltársak. Igen, mert ledöntötték. Azt is. De rosszak vagytok. Yeah. Azért mondtam, hogy azt is. Ledöntöttek még egy másik? Nem, várjál, nem. Összekevertem, várjál, nem. Siker megzavart teljes. Nem, amelyik szoborra én gondoltam, azt nem döntötték le. Felrobbantották! Ezek a piszkosok a hétszentségit neki. Felrobbantották a magyar nép nagy vezérének, hősfiának, Gömbös Gyulának szobrát, elvtársak. A magyar nép nem felejti el hősfiát, nagy vezérét, Gömbös Gyulát. Ebben nekünk segít az okos, csöccses emléktábla. Láttátok? Nem-e? Hát szabad-szombaton merre kújtorogtok? Hát? Csak az a hülye bevásárlás, mi? Kenyeret miért vettél, szárazod, mi? Az a jó, az már kész van. Na várj, elmondom ezt a csöccsöste emléktáblát. Képzeld el, Erzsébet híd, Budai híd főénél a parkban van egy okos csöccsöste emléktábla. Valami tanácsi népművelési akármi tetette oda. Hát igaz. Adjál, majd megnyugszom majd. Oda tették ezt a csöccsöste emléktáblát, hát sajnos télen nem lehetett látni, mert eltakarta a hó. Na hát, a hónak legalább esze van. Na, idézem a csöccsöste tábla szövegét szó szerint. Azt mondja, ha csak rá gondolom. Na, csak budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobrát. Ez van rajta. Ja. De hogy kik voltak a partizánok? Azokra már a franc se kíváncsi. Hát nekem is úgy tele van velük a pupom, hogy az... Mert ők robbantgatnak, ugye? Mire kell emlékezni a szocialista tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula, fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi! Nem felejtünk el, amíg élünk. Meg amíg ilyen táblát tesznek ki. Jaj. De tényleg, gyerekek, hát beszéljük meg, hát ha már itt tényleg itt vagyunk. Hát miért nem lehet kiírni a táblára a partizánok nevét? Hát nem voltak olyan sokan. Ott. Mit mondasz? Hát ne idegesítsék. De tényleg a nevüket miért nem írják ki? Nehogy üldözzék őket, mi? Hát akkor a személyi számot nem kell odaírni. Kész. Egyébként nem tudom, tudod-e? Magyarországon a partizánokat központilag irányítva üldözik. Az úttörők. De ez a sok rohadt kölök, ez megy lakásról lakásra. Itt a fejem közepe, előre. Kerestek valamilyen ilyen újságpapír csomagot, meg hagyományt. Ez a kettő veszett el állítólag.
1: Jaj, gyerekek. Szóval, visszatérve az elejére, mindjárt menjünk szobára, aztán vidámabb leszek.
0: Szóval, mik vannak, mi?
1: Egyébként képzeld, tudod, mit láttam?
0: Na, képzeld, de láttam. Már jobb kedvem van, láttam. Ennyi, ez nekem ennyi, érted? Ilyen vagyok egész nap, hata megyek. Tudod, ennyi, érted? Na most.
2: Ne vágd föl.
0: Na, szóval, ne hülyeskedünk, mert mindjárt kifut a szalag. Na, szóval, képzeld, de láttam egy volán vállalatnál egy zil teherautó menetlevelét. Hát ilyet? Azt hittem, összekarmolom magam. Ez. Szó szerint idézem, képzeld el, a menetlevélen rajta van a dátum, a kilométer óra állása, szöveg, szó szerint. 30 mázsa kommunista. Na, mi van, sok allod? Ez volt rajta. 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza. Hogy van ez? Miről van itt szó? Sofőrt behívták, hogy Horváth elvtárs. Mit jelent ez, hogy 30 mázsa kommunista, szállítása oda-vissza? Szóval mi a francot jelentene? Hát gyakorlatra vittem a munkásőröket. De hát ezt hogy lehet ilyen hülyén kiírni? De hogy írjam ki okos, amikor szabály van rá? Zil teherautóval személyszállítás tilos. Csak mázsát ilyetek. Egyébként, mert én aranyosak vagytok, és itt időztök ebbe a melegbe, hoztam egy viccet ajándékba, te húsvétra. Jövőre. Csak kedvességem az semmi, mi? Belém köt, hogy elkéstem. Belém köt. Nyugodj meg, neked sincs már tojásod. Nyugodj el. Most képzeld el. Na azért többinek elmondom azért. Egy egyszerű kis vicc meg fogod hallani. Semmi politika nincsen benne. Különben is ismersz, ugye én politikát a műsoromban soha. Hogy ne, bevigyenek. Még egyszer, nem? Mi viccelünk itt, mi? Na szóval, egy egyszerű kis állatmese, azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, de figyeld meg, hogy politika egy szó nincs benne. Azt mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Ja, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma mi verjük? Ha sapka van rajta, akkor azért verjük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek, paf, agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának, te, megint verjük meg. Hát tegnap már megvertük, hát. De ma még verjük meg. Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért verjük meg. Ha meg ad nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek, te, nyúl, adj egy cigarettát. Na, miért parancsoltok? Füstszűrést, vagy nem füstszűrést? Nézd az anyja szentség, itt megint nincs rajta sapka. Ugye, hogy semmi politika nincsen benne. Azért röstel lettem volna, hogy... Azért engem az a vicc egy időszakra azért emlékeztet. Mesélték, hogy akkor sok emberen nem volt füstszűrős sapka. Jaj, várjál, most kapcsolok itt még nagy zavaromba. Be sem mutatkoztam nektek. Na, várj most. Se rokona. Tudja a verset, hallod? Ne lenné ennyire művel, te. Hol végeztél? Milyen szakon? Éjszakon mi? Na. Se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Én vagyok a szocializmus. Szebbet vártál, Gizi? Aranyanyám, ez van. Tudod mit? A szomszédainkat látogasd meg, aztán örülni fogsz nekem is. Na most... Engem, mint szocializmus, nem úgy találtak ám ki, nem úgy költöttek. Engem úgy álmodtak. Én egy álom vagyok. Nem is akárkik álmodtak. Mondom, Marx. Meg Engels. Na? Lenin, jó van, okos vagy, ülj előre. Lenin engem már színesben álmodott. Mert, mint tudjátok, az álom színes. A felkelés előtt. Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta magának, hogy fel kéne kelni. A november 7-e van, és akkor volt a felkelés, és azóta nem vagyok álom. Ennyi a résznél meg kell állni egy pillanatra. Kaptam egy kritikát erre a kis részre, nem is akár kitől, hanem a kritikustól, a 70 éves kritikustól. Úgy volt az eredeti szöveg, hogy Lenin éppen engem álmodott, amikor azt mondta neki a takarítónője, Pavlovna Ivanovna, hogy Lenin elvtárs, tessék felkelni. November 7-e van, azt mondta Lenin, tényleg, ma van a felkelés. Megnézte a kritikus, kérdezték, hogy na milyen volt. Következő volt a válasz. Nagyon mélyen szánta. Nagyon politikus. Csak a történelmi hőségnek nem felel meg. Ugyanis nem a takarítónő keltette föl Lenin, hanem Lenin a világ összes takarítónőjét. Ilyen az élet. Jaj, várjál, most jut eszembe. Jelmezem is van, te. Felvesztem, eldobod magad. Ugye, ilyet nem láttál még. Addig nehogy elmenjél, jó? Ez már valami, mi? Ez a sapka még nincsen, ez a vízilabda sapka még nincsen készen. Ide jön a tetejére, ide jön majd rá a sarló és a kalapács. Jó, sor mintának. Ide meg a start számom, mind előre. 45. Akkor ugrottam. Csak egy ugrás, aztán több lett. Na most valamit szeretnék drágáim tőletek kérni. Aranyosak vagytok, eddig le a kalappal tényleg minden poént vettetek. Azt kérem, hogy nem ledermedni mostantól sem, mert kicsit rázósabb dolgok jönnek. Azért mondom, mert tapasztalatból tudom. Ennél a résznél általában ilyenek lesznek. Jó? Úgy, mint eddig, jó? Na, megyünk akkor. Képzeld el. Ez a sapka azért van rajtam, mert ez jellemző rám, tudod? Mert én, mint magyar szocializmus, teljesen, még soha nem voltam kinn a vízből. Látod, pedig most szóltam, látod már? Az a rész már leállt teljesen. Jaj, most miért vagy ilyen most? Mi van, tényleg, egy vállalattól vagytok? Igen, akkor nem szóltam, akkor bocsák meg. Akkor már minden világos. Ebből is lehet látni, hogy nálatok üzemi demokrácia van eltársam. Egyszerre szartok be. Jó van ez. Ez már valami. Hát engedd el magad, hát kabaréban vagytok. Nem szabad pártnak, honnan nem. Honnan tudom, akkor fele ennyien lennétek. Honnan tudom. Ja, valamit nem mondtam még. Ez a kapitalizmus, képzeld, ez a kapitalizmus, ez engem akar legyőzni, a szocializmust. Csacsi. Sehol nincs, hogy emlő? A kapitalizmus csak akkor tudja legyőzni a szocializmust, hogyha előtte szövetkezik velünk. Hát a szocializmusnak annyit nem tud senki se ártani, mint mi. Mert hozzám közel áll, tudod? És eléri. De olyanok vagyunk, mint a kapitalizmusnak, mint a Titanic hajónak annak idején a jéghegy. Miket tudok, mit szólsz, mi? Ugye? Ennyi látszik csak ki a vízből. Na, de ami alul van. Ahogy a költő mondja, ha bár felül a gája, s alul a víznek árja. Na, hogy van tovább? Dehogy is. Azért a víz van alul. Csak hogy tanulják. Na most valamit nem mondtam még, várjál. Oda a műtőben nem azért visznek ám be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Semmi bajom, tudod? És ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak. Én még ilyen, valamit mindig kivesznek belőlem, de ez mégis kell. Akkor visszarakják. A másik oldala fordítva. És ilyen csiki-csuki megy már 30 valahány éve. A legfrissebb ilyen kibevevés, képzeld el, te is észrevetted, az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most, ez a rohadék olajkályha mit teszik? Olajat a nyüves, jó mondom. Agáca fába bele se kóstol. Na most ezt fönt eddig nem tudták, hogy az agáca fát nem eszi az olajkája. Na most képzeld el, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Na most... Ne neves, nálunk másképpen semmi nem történik. Csak terv szerint minden, legfeljebb nem úgy gondoltuk. Na most, Likluk kettőre aknákat bezártak, és okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Tényleg, ez részben sikerült is, tudod? Szőni még nem tudnak, de csöcsük már nő, ilyen. De, ilyen. Ó. Ilyen sörcsös, tudod? Középre egy. Voltál te már Komlón? Ilyen mindenki. Na szóval, ezek a rohadt imperialisták, meg gondold el, az olajárát fölemelték, ugye? Az meg ide begyűrűzött, meg ide a lehető végig, aztán jön ám minden. Na most erre bemondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnek kell fűteni. Hát, honnan a francból lett megint szén? Mi? Valamelyik okos elégett a falábát. Mi? Hát, különben onnan lenne, ugye? És még valami. Amit kivesznek belőlem, azt mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogyha egyszer totálkáros lennék. Az elején vette ki belőlem egy fegyvert, ilyet nem láttál, behozom, elájult. Ez már valami, mi? A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulát. Hogy dögöljön meg. Be a börtönbe. Ja, nem is mondtam, hogy önként. Hát. Emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Akkor úgy látszik, azóta magasabb lett a beosztásod. De azért remélem, a lódenkabátod még megvan.